0: Új műtétet végeztek a kórházban. Jól teljesített a fejlesztési minisztérium. Újabb díjat nyert a Bölöni film. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Az alkalmazottak 83%-ának csökkenne a vásárló ereje, ha megszüntetnék az étkezési utalványokat. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a munkavállalók 65%-a a háztartás teljes költségvetésének több mint 30%-át költi élelmiszerre, ezért az utalványok fontos segítséget jelentenek a mindennapi kiadások fedezésében. A felmérés ugyanakkor arra is rámutat, hogy egyre kevesebb idő jut ebédelni a munkahelyeken, a megkérdezettek 69%-a naponta vagy alkalmanként teljesen kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy munkaterhelés miatt. Egyetlen eurót sem fog elveszíteni a fejlesztési minisztérium, mivel teljesítette a mérföldköveket és a célkitűzést, amit az országos helyreállítási tervben felvállalt. Jelentette ki tegnap Cseke Attila a kezdeti felmérések alapján. Az ügyvivő miniszter az augusztus 31-én lejárt határidőt követően közleményben számolt be arról, hogy elkezdték ellenőrizni a kedvezményezettek által feltöltött dokumentumokat. A fejlesztési minisztérium összesen 5871 szerződést kezelt, koordinálta egyebek mellett az épületek energiahatékonysági felújítását, új bölcsődék, kerékpárutak és modern infrastruktúra építését. Újabb műtéti újdonságot vezettek be a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézményben alkalmazni kezdték a Centimag MagTrace mágneses őrszemnyirok csomó azonosítási technikát. Az új eljárással eddig 6 műtétet végeztek el dr. Benedek Zalán és dr. Éltes Etele sebészorvosok. A kórházban a rendszer legújabb, harmadik generációs készülékét használják, amely a romániai állami kórházok között egyedülállónak számít. A módszer célzottabbá teszi a nyirokcsomók eltávolítását, így csökkenthető a műtéti megterhelés és a későbbi szövődmények kockázata. Újabb rangos díjat nyert Magyarországon a Bölöni Lászlóról szóló film. Kollarik Tamás és a székelyudvarhelyi Szabó Attila alkotása, a Bölöni az erdélyi legenda című film, a Veszprém Balaton filmpikniken az egész estés mozifilmek között bizonyult a legjobbnak. A Bölöni film díszbemutatóját tavaly októberben a labdarúgó és edző szülővárosában, Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában tartották, később több magyarországi és erdélyi városban is bemutatták, köztük Székelyudvarhelyen is. Brassóban indul a hazai jégkorongbajnoki idény. A Román Jégkorong Szövetség elkészítette a hazai felnőtt férfi jégkorongbajnokság küzdelmeinek műsorát, amely szeptember 18-án a brassói Korona háromszéki ágyúsok mérkőzéssel kezdődik. A 8 csapatos bajnokság más lebonyolítási rendszerben zajlik majd, mint a korábbi években. Az alapszakasz során oda-visszavágó alapon mindenki játszik mindenkivel egy-egy találkozót. A felsőházba az alapszakasz első 4 helyezettje jut, a második szakasz után a rájátszás, elődöntők és az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő következik. A címvédő Gyergyói Hoki Klub október 2-án lép pályára először a román bajnokságban a Csíkszeredai Sportklub ellen. Változékony időjárás, de főleg napsütés lesz ma egész nap térségünkben. A széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot mára nem jeleznek, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: 98-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.
1: Jó reggelt mindenkinek, itt vagyok, kezdődik a Vekker műsor, vagyis jó hangosan csörög a hallgatóknak itt a 100.8-on. Van, aki meg sem ébred most még erre, de van, aki már teljes gőzerővel dolgozik. Hát kérem szépen, belecsapunk szeptember második napjába. Szerda van ugyanis, már is hétközepe. Amit még tudni kell, az az, hogy 16 Celsius fok van a reggeli órákban. Eső az volt, de mára azért már inkább napsütést jeleznek a meteorológusok itt Székelyudvarhelyen, és a délutáni órákban akár 26 fokot is mérhetünk, úgyhogy teljesen rendben lesz szeptember másodika. Én kívánok mindenkinek jó utat, balesetmentes közlekedést, kitartást és jó kedvet a munkához. Fogunk játszani, fogunk stúdióvendéget fogadni, és fogunk sok-sok érdekes témáról beszélgetni. Na meg ami a legfontosabb, az az, hogy fogunk olyan zenéket is hallgatni, ami biztos vagyok benne, hogy feldobja a hangulatunkat. Például 2008-as sláger. Azt nem mondom, hogy örökzöld, de aki ismerte 2008-ban ezt a dalt, az igenis most nosztalgiázni fog. A mikrofonnál Bedő Erika egészen 13 óráig. Jó reggelt kívánok! Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: értékarányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simónál.
1: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők,

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Mi ágyba visszük a reggelit.
1: Ha a reggelit nem is viszem ágyba, de azért a jó zenéket biztos, hogy tudom biztosítani számotokra is. Szeptember 2-án reggel is. Milyen névnaposunk van? Dorina és Rebeka. Két gyönyörű szép hölgy név, és a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Dorina, ez nagyon-nagyon szép név szerintem. Azt írják a személyiségéről, hogy nagy önbizalommal rendelkezik. Érzékenységük lehetőséget ad számukra, hogy az élet különféle formában megnyilvánuló szépségeit észleljék, és ez az érzékenység arra is ösztönzi őket, hogy törekedjenek valami módon az emberiség javára válni. Könnyebb Dorina számára írásban megformálni a gondolatait, érzéseit, mint a beszéd útján. Hát akkor neki nem ajánljuk a rádiózást. Itt vannak a Rebekák, ők is ünnepelnek, ez héber eredetű név. Azt írják róla, hogy megigéző, megbabonázó és jól táplált. A személyiségéről pedig nem írnak többet a szakértők. Kedves Dorina és Rebeka, titeket köszöntünk, hogyha ismertek ti is hasonló nevezetű kolléganőt, barátnőt, családtagot, akkor ma köszöntsétek mindenféleképpen, és természetesen a születésnaposokat is köszöntjük. Egy jó négyes szridallal megyünk tovább, lenne kedvem 2023-as alkotása már a Gyergyószent Miklósi zenekarnak.

0: Vekker!
1: ATB társaságában általában nagyon jó kedvel lehet vezetni, úgyhogy aki a munkahelyére igyekszik autóval és hallgatta ATB dalát, akkor valószínű, hogy picit jobb kedvre derült. Apropó autósok, hát megfelelő ütemben halad egyébként a kivitelező a Bethlen Gábor utca egyirányú szakaszának a felújításával, azonban az autós forgalom, különösen a nehéz gépjárművek nehezítik a haladást. Emiatt képzeljétek, hogy mától új szakaszba lépnek a munkálatok. Fontos tudni, hogy szükségessé válik a bíróság és a kórházi körforgalom közötti útszakasz teljes lezárása. Tehát ne lepődjetek meg, hogyha ma a Bethlen Gábor utcán nem tudtok felmenni az egyirányú szakaszon. Ez reggel 8 órától lesz bevezetve, úgyhogy most még gyorsan fel lehet surranni a következő 23 percben. Alternatív útvonalként azért van több utca is, ugye most már megnyitották a Tompa László utcát, de ott van a Kornis Ferenc utca is, valamint a Tábornegyed fele, és tudtok felmenni, ugye Szent Imre utca, Szent János, József Attila utca, és a Függetlenség Sugár út, vagy a Márton Áron térről is tudtok arra kanyarodni az Iskola utcán keresztül. És ezzel párhuzamosan, ezzel a lezárással párhuzamosan súlykorlátozás is érvénybe lép a városközpontban, vagyis a szálloda melletti körforgalomtól és innen a Rákóczi utcai körforgalomtól kezdődően 3,5 tonnás korlátozás lesz érvényben 8 órától. A gyalogosoknak pedig azt mondták, hogy nyugodtan lehet gyalogolni a járdákon, ha az nem lesz lezárva, így az üzletek, az intézmények és a szolgáltatások a munkálatok ideje alatt is bizony megközelíthetők maradnak. Sok-sok türelmet kérnek és együttműködést, mert fontos, hogy a Bethlen Gábor utca egyirányú szakasza még idejében kész legyen a téli időszak beállta előtt, úgyhogy sok-sok türelmet. Biztos, hogy lesznek mérgelődések, mormogások, valószínű torlódások és dugók is most a város központban a következő napokban, de ezt valahogy végig kell csinálni és ki kell bírni. Sokszor lesz az, hogy azt érezzük, bárcsak égen át lehetnénk és repülővel közlekedhetnénk Székelyudvarhely belvárosában. Jetlag és már érkezik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
5: Sztár Rádió.

Hát a dal arról szól, hogy jobb egyedül, de ezt nem tudjuk megerősíteni. Szerintem nem jobb egyedül, jobb valakinek a társaságában. És hamarosan én társaságban leszek itt a Sztár Rádió stúdiójában is, hiszen érkezik két RMDSZ-es önkormányzati képviselő, mégpedig Hajdó Csaba és Bálint Attila, akikkel majd elég sok témát fogunk boncolgatni, például sport, infrastruktúra, középületek felújítása vagy közlekedésfejlesztési prioritások. És hogyha bármilyen kérdésetek lesz az önkormányzati képviselők felé, akkor kérlek majd az élő adásban a Facebookon, kommentben írjátok meg, vagy SMS-ben a 0757-5751-71-es telefonszámra is leírhatjátok az észrevételeiteket, a kérdéseiteket, és akkor majd Csaba vagy Attila valószínű, hogy válaszolni fognak. Hamarosan érkeznek a 8 órás hírek Zolitól, addig is itt van Szebényi Dani és Kovalszki meg a Vega slágere 2026-ból, hát ez eléggé felkapott lett ez a Csónak című dal, de tényleg csak a szépre és csak a jóra kell gondolni, szerdán is.

0: Új műtétet végeztek a kórházban. Jól teljesített a fejlesztési minisztérium. Újabb díjat nyert a Bölöni film. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Az alkalmazottak 83%-ának csökkenne a vásárló ereje, ha megszüntetnék az étkezési utalványokat. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a munkavállalók 65%-a a háztartás teljes költségvetésének több mint 30%-át költi élelmiszerre, ezért az utalványok fontos segítséget jelentenek a mindennapi kiadások fedezésében. A felmérés ugyanakkor arra is rámutat, hogy egyre kevesebb idő jut ebédelni a munkahelyeken, a megkérdezettek 69%-a naponta vagy alkalmanként teljesen kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy munkaterhelés miatt. Egyetlen eurót sem fog elveszíteni a fejlesztési minisztérium, mivel teljesítette a mérföldköveket és a célkitűzést, amit az országos helyreállítási tervben felvállalt. Jelentette ki tegnap Cseke Attila a kezdeti felmérések alapján. Az ügyvivő miniszter az augusztus 31-én lejárt határidőt követően közleményben számolt be arról, hogy elkezdték ellenőrizni a kedvezményezettek által feltöltött dokumentumokat. A fejlesztési minisztérium összesen 5871 szerződést kezelt, koordinálta egyebek mellett az épületek energiahatékonysági felújítását, új bölcsődék, kerékpárutak és modern infrastruktúra építését. Újabb műtéti újdonságot vezettek be a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézményben alkalmazni kezdték a Centimag MagTrace mágneses őrszemnyirokcsomó azonosítási technikát. Az új eljárással eddig 6 műtétet végeztek el dr. Benedek Zalán és dr. Éltes Etele sebészorvosok. A kórházban a rendszer legújabb, harmadik generációs készülékét használják, amely a romániai állami kórházok között egyedülállónak számít. A módszer célzottabbá teszi a nyirokcsomók eltávolítását, így csökkenthető a műtéti megterhelés és a későbbi szövődmények kockázata. Újabb rangos díjat nyert Magyarországon a Bölöni Lászlóról szóló film. Kollarik Tamás és a székelyudvarhelyi Szabó Attila alkotása, a Bölöni az erdélyi legenda című film, a Veszprém Balaton filmpikniken az egész estés mozifilmek között bizonyult a legjobbnak. A Bölöni film díszbemutatóját tavaly októberben a labdarúgó és edző szülővárosában, Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában tartották, később több magyarországi és erdélyi városban is bemutatták, köztük Székelyudvarhelyen is. Brassóban indul a hazai jégkorong bajnoki idény. A Román Jégkorong Szövetség elkészítette a hazai felnőtt férfi jégkorongbajnokság küzdelmeinek műsorát, amely szeptember 18-án a brassói Korona háromszéki ágyúsok mérkőzéssel kezdődik. A 8 csapatos bajnokság más lebonyolítási rendszerben zajlik majd, mint a korábbi években. Az alapszakasz során oda-visszavágó alapon mindenki játszik mindenkivel egy-egy találkozót. A felsőházba az alapszakasz első 4 helyezettje jut, a második szakasz után a rájátszás, elődöntők és az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő következik. A címvédő Gyergyói Hoki Klub október 2-án lép pályára először a román bajnokságban a Csíkszeredai Sportklub ellen. Változékony időjárás, de főleg napsütés lesz ma egész nap térségünkben. A széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot mára nem jeleznek, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és tolltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartani.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj

0: meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Kelet.
1: Jó reggelt kívánok! Ez itt nem Vietnám, ez Székelyudvarhely, és benne a Becker. A baromi jó reggeli show a 100.8-on. Ébredj rá, hogy jó rá ébredni.

0: 8 óra után vagyunk, 17 perccel megyünk tovább itt a Vekker műsorban szeptember második napján. Azt mondtam az előbb, hogy nem jó, ha az ember egyedül van, úgyhogy én most már nem vagyok egyedül itt a stúdióban, hiszen RMDSZ-es önkormányzati képviselőket köszönthetek, mégpedig itt ül Hajdó Csaba és Bálint Attila. Sziasztok, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt kívánok, üdvözlük a rádióhallgatókat és a nézőket.
2: Jó reggelt, köszönjük a meghívást.
0: Pontosan, megy ez élőben Facebookon is, és a rádióhallgatóknak, hogyha vannak kérdései, akkor az élő adás alá Facebookon kommentben odaírhatják, és az önkormányzati képviselőink megpróbálnak válaszolni így a következő fél órában. Elég sok témát fogunk érinteni, tehát önkormányzati prioritások, közlekedési és infrastruktúra és sporttámogatások is szóba fognak kerülni. Mindezek előtt meg szeretném kérdezni, hogy élitek meg azt, hogy lejárt a nyár, átléptünk szeptemberbe, az önkormányzati képviselők mennyire tudnak pihenni nyáron, mennyire éltétek meg a vakációs hangulatot?
1: Nem volt vakációnk. Nem, önkormányzati képviselőként, több rendkívüli tanácsülés, rendes havi tanácsülés, tehát a munkával telt a nyár is. Szerencsére valamivel foglalkozunk, voltak olyan döntések, amiket sürgősen meg kellett hozni, pályázatok leadásánál. A polgármester úr is az elmúlt héten beszámolt például a Mária tér szerződéskötéséről, abról rendkívüli tanácsülésünk volt. Tehát a nyár munkával telt, utcafórumokat szerveztünk, az emberekkel találkoztunk. Izgalmas nyár volt, jön az ősz, a munkák továbbra is folytatódnak, mi pörgünk.
2: Igen, itt a pörgés a kulcs szó, az, ha valaki követi, láthatja, hogy folyamatosan pörgésben vagyunk, mert hát azért volt az elmúlt két évben felzárkózni való, és még folyamatosan van felzárkózni való, mert valahogy ugye azzal szembesültünk, igaz, hogy egy ilyen rekordid alatt kell az 1000 méteres távot lefutni, tehát azokat a projekteket, amelyeket komoly késéssel örököltünk,

0: vettünk át az elődeinktől, ezt el kell mondani, azt olyan sebességgel kellett befejezni, hogy lehetőleg minél több forrást meg tudjuk menteni a város számára, és most vagyunk gyakorlatilag azon a héten, amikor azt mondhatjuk, hogy eddig volt, amit eddig fel tudtunk használni, azokból a projektekből felhasználtuk, úgyhogy nem volt nagyon sok idő lehetőség lazításra. Nem is baj, nem is azért mentünk oda, hogy lazítsunk, majd amikor mandátumot befejeztük, akkor valahol kiülünk, lógatjuk a lábunkat, és akkor lazítunk, addig pörgés van.
1: Hát most főleg, hogy lesz pörgés, na azért visszarázódunk, a hétköznapokba kezdődik az iskola, egy picit visszaáll az élet, úgymond székelyudvarhelyi életébe. Van olyan, hogy most nyárvégi, őszelei prioritások az önkormányzati döntésekben?
0: Igen, folyamatosan minden időszaknak megvannak a prioritásai, igaz, az év elejének a költségvetés készítése, belövése a prioritása. Ez éven ennek a szakaszának gyakorlatilag a futó projektek, a városi beruházások, fejlesztések lekövetése, hisz azért tudni kell, hogy amit ez egy év, egy költségvetési év, egy önkormányzat, aztán elég rövid idő. Tehát amire mi látjuk, hogy mit tudunk abban az évben megcsinálni, arra májusban vagyunk, tehát valójában nekünk a 12 hónap az olyan 8-9 hónapra rövidül. A szeptember időszak az olyan szempontból kulcs, hogy számvetést végzünk, hogy melyik projekttel hol tartunk, utána igazítunk a költségvetésbe, van, ahol több van, ahol kevesebb kell. De hát ha az emberek körül néznek a városba, akkor azt látják, hogy gyakorlatilag igaz az elsődleges prioritásunk, ami a város közlekedési infrastruktúrájának a fejlesztése, az dübörög.
1: Hát az
0: Mától.
1: Főleg Mától.
0: Mától lezártuk a Betlen utcát, és majd erről a témáról esetleg egy-két mondatot mi tudunk ejteni a közlekedésről, hisz azért az mindenkit érint, mindenkinek a mindennapi életét nem meghatározza, de befolyásolja. Tehát ezek prioritásaink a közszolgáltatások területén, igaz? Tehát, hogy azt látni kell, hogy az önkormányzatnak vannak olyan területek, amit mi kontrollálunk közvetlenül, például az Urbánán keresztül, mint közszállítás, távfűtés, stb. De vannak olyan területek, ahol nagy szolgáltató cégek szolgáltatnak gáz, áram, csatorna, víz. Ott is folyamatos fejlesztési projekteket készítünk elő, azaz készítnek elő a fejlesztők a mi támogatásunkkal. Ezt úgy kell elképzelni amúgy, hogy mi úgy működünk, mint hogy ha az udvarhelyi fogyasztóknak egy szakszervezeti vezetői lennénk. Tehát, hogyha te egyedül egy gázszolgáltató vagy a harvíz szolgáltató klienseként elégedetlen vagy valamivel is fel akar szólalni, hát hogy mondjam, egy kicsit ilyen bóla és elefánt csatája, mert egy szolgáltatóként még esetleg, hogyha egy kis közösségbe tömörültök, akkor is kevés a hangotok, de a önkormányzat, amikor azt mondja egy szolgáltatónak, hogy több ezer fogyasztó nevében lép fel,
1: igen,
0: akkor tudunk eredményeket elérni. Na, ezt is csináljuk folyamatosan, ez is az ősznek is, de gyakorlatilag minden időszaknak a prioritásai között jelen van.
1: Említetted, Attila, hogy nyáron ugye voltak azért utcafórumok, folyamatosan látogattátok a negyedeket. Mennyire volt érdeklődés azért a városlakók? Kaphatóak erre? Ott voltak? Felszólaltak? Kérdeztek?
2: Ha rádióhallgatók emlékeznek rá, mi azért rendszeresen az emberek között vagyunk. Kimegyünk, találkozunk a köztérbe, bejönnek, elmondják a problémáikat. Még mielőtt önkormányzati képviselők lettünk, körbejártuk a várost, rengeteg utcafórum volt, többször említettük, már szinte mindenki ismeri, 45 oldalas problémalista, ez folyamatosan
1: bővül,
2: de mi úgy gondoltuk, hogy nem csak kampányba kell kimenni az emberek közé, és tényleg az utcafórumokon nagyon jól fogadnak. Problémák vannak, felírjuk, próbáljuk záros határidőn belül megoldani, vagy visszajelezni, hogy ezt mikor fogjuk tudni megoldani. Ezeket a kisebb problémákat úgymond Dávid Endre alpolgármester úr a hivatalon belül rendezi, próbálja prioritizálni, ez működik is, úgy látjuk, és találkozunk az emberekkel a következő időszakban is. Most, ha mondhatom, akkor már beharangozóként a következő utcafórumunk az szeptember 10-én a Tomcsa Sándor negyedbe lesz este 7 órától. Oda is várjuk a lakókat.
0: Igen, itt két stratégiai megközelítés van jelen ebben, amit Attila mondott. Az egyik az, hogy megpróbálunk élni a közvetlen demokrácia eszközeivel, azaz, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk az emberekkel, és a valóság az, hogy ebbe a közvetlen visszajelzéses rendszerbe egy picit bele is szerettünk, mert hogy teljesen más energiát és dinamikát ad a munkának, amikor rögtön kapsz egy visszajelzést, tehát hogy akkor vagy megszidják rögtön egy döntésedet, vagy jóvá hagyják, hogy ez élőben vagy online teszik, az más. Az élő beszélgetéseknek van még egy érdekes dinamikája, és sok minden előjön, ami nem az önkormányzat dolga, de beszélni kell róla. Igaz? Hát, ha ott vagyunk, akkor beszélünk.
1: Hát ők is kikerüljék a lelküket, ott vagytok nektek.
0: Az utolsó kórháznegyedi lakossági fórumon ott a családi problémáktól elkezdve testvérek közötti konfliktusig, de hogy mondjam, nagyon sok olyan kérdések, szó, téma felmerült, ami nem konkrétan nem annak találkoznak a témát, de ott vagyunk, akkor meghallgatjuk. Tehát, hogy, és akkor ez ad egy ilyen egy kicsit egy nagy család dinamikát ennek a történetnek. Egyre többen jönnek el ezekre a találkozókra. És azért igaz az online térbe is, főleg a polgármester és az alpolgármester úr által egy keményen kommunikálunk, amire jönnek a kommentek, amire a polgármester úr rendszeresen és személyesen válaszolgat is. Úgyhogy mondom, ebben kicsit így beleszerettünk. Ez az egyik oldala a történetnek. A másik pedig az a stratégiai gondolat, hogy egy városvezetésnek nem csak a nagy témákra kell koncentrálnia, ha bár nagyon sokszor az viszi el a fókuszt, mert az embereket apró, kisebb, nagyobb mindennapi dolgok aggasztják, igaz? Azok a témák, amiket ők meg szeretnek oldani. Amik a tapasztalat azt mutatta az előző években, hogy nem igazán üti meg egy önkormányzat inger küszöbét, hiszen van a nagy pályázattól, nagy infrastruktúrával, sokszor kicsit arrogánsan és pattintotta le a lakók apró cseprőjeit. Mi próbáltunk ezen változtatni, azt mondtuk, hogy legyen egyensúly, és ez egyensúlyt úgy teremtettük meg, hogy gyakorlatilag a programunkat is úgy hoztuk létre, hogy összegyűjtöttük az összesen apró cseprő problémát gödörre konkrétan, illetve, hogy mondjam, visszacsapó szennyvízvezetéktől elkezdve hibás vízvezetékekig, és akkor ezeket próbáljuk lekövetni fél évente, legkésőbb, gyakrabban is, hogy hol tartanak, visszakapcsolunk az emberekhez. Úgy néz ki, hogy működik. Ez egy innováció volt a részünkről, és akkor ez így kéz a kézben működik a lakossági fórumokon, mert hogy elsősorban erről megy a beszélgetés. Talán még annyit, hogy ezt úgy képzeljétek el, polgármester úr kiáll, elmondja, hogy nagy infrastruktúra, ennyi pénz, az összes szexi rövidítést, pénér éri meg mindenfélét, amit néhányan tudunk, hogy mit jelent a többség, magunk között legyen szólva, igaz, nem feltétlenül tudja, mi van ezeknek a betűszavak mögött, de ezt el kell mondani, és akkor, amikor ez lejárt, mert az emberek látják, hogy ez történik, akkor élőben indulnak az apróságok. Poloska van, szennyvízvezeték elmerült, hangos a szomszéd, és akkor elindul a beszélgetésnek egy teljesen más dinamikája, ami, mondom, energiát ad, de kicsit bele is szerettünk ebbe a történetbe.
2: Ennek a kiegészítése az, hogy minden tehát minden önkormányzati képviselő kapott egy körzetet.
1: Épp azt akartam, igen.
2: Igen, kapott egy körzetet idézőjelbe. Minden város negyednek, körzetnek van egy felelőse. Nyilvánossá tettük a telefonszámokat. Uh-huh. Tehát azt jelenti, hogy az önkormányzati képviselőket ezekkel a problémákkal keresik. Visszacsatolásokat várnak az emberek. Ez elég jól működött az elmúlt 2 évben, és úgy látjuk, hogy úgy, ahogy Csaba is említette, ez egy olyan plusz dolgot adott az embereknek, amit használnak.
1: Melyik körzetet képviselitek?
2: Nálam a Cserehát lakónegyed, és itt a Rákóczi része.
1: Hazai pályán vagy.
2: Hazai pálya, igen. Hazai pálya. Igen?
0: Csalóka, Szél, Dombi vendégség. Vagy bocsánat, nem Szél, Csalóka és Szászok tábora, úgyhogy vendégségben vagyok én itt.
1: Ott is van bőven, amit csinálni.
2: Igen, igen. Hát, hogy két mondat erejéig a Cserehát. Cserehát az egy, igaz, egy fiatal negyed, rengetegen laknak, rengeteg kérés van, de az elmúlt két évben azért folyamatosan próbáltunk odafigyelni, vagy jobban odafigyelni. Ahogy említettem az előbb, most íródott alá az elmúlt héten a Mária térnek a pályázata, egy új tér lesz. A Marin Preda iskola jelentős költségvetés kapott, felújítások vannak. Azon kívül több éves vágya volt a cserehátiaknak, hogy legyen egy járda a Cserehátról a Marin Predáig. Ha valaki arra jár, járda van.
1: Pontos.
2: Új játszótér, szeptember 12-én Csereháti sportnap lesz. A terveink szerint egy teljesen új játszótér épül a Cseréháton. Fiatal lakók, fiatal negyed, több kérésük volt, az utcafórumon is ott voltunk, beszélgettünk, próbáljuk az ottani problémákat is megoldani.
0: Ezzel szemben kicsit nehezebb helyzetben vagyok, ugyanis az a zóna, Csalóka, Szászok tábora, telet az egy picit a, hogy mondjam, a felületes és rosszul végzett munka eredményének minden jegyét magán hordozza. Tehát, hogy kaotikusan és sokszor szabálytalanul történtek a fejlesztések. Magyarul ez azt jelenti, hogy nagyon sok utca nincs még teljesen az önkormányzat tulajdonába. Úgy építkeztek, hogy gyakorlatilag az elődeink nem teremtettek rendet egy-egy zónába, hogy mielőtt kiadják az építkezés engedélyt, gondoskodjanak arról, hogy az az utca az önkormányzathoz kerül, hogy az utcának elég szélessége van ahhoz, nem csak 6 méter, hogyha mondjuk a gyerekhez születésnapjában is jönnek az ismerősök, és mondjuk oda autóval jönnek ki, mert hogy éppen busz nem jár oda, mert hogy nincs is ahol nagyon járnia, akkor tudjanak leparkolni, igaz, a gyerek a zsúrra vendégségbe jövök, és ne blokkálják le az egész utcát. Tehát egy csomó olyan, jó néhány olyan helyzet jött létre abba a zónába, amivel a visszamenőzőben nem tudunk javítani, nem tudunk azon, tehát a következményeit kell valahogy kezeljük. Na most, a következményeit úgy tudjuk kezelni, hogy folyamatosan kérjük a lakókat, hogy próbáljanak összefogni, hogy azok a területek, amelyek még nincsenek az önkormányzat tulajdonába, azok leadásra kerüljenek. Azt tudni kell, hogy mi utcát nem tudunk vásárolni. Az utcát azt valamilyen formában az önkormányzatnak oda kell adni, és ez kapcsolódik az, hogy mi csak közterületen tudunk fejleszteni, azaz, amennyiben az az utca vagy utca egy része magánterület, mi nem tudunk közpénzt költeni rá. Még akkor sem, még az, hogyha van néhány szakasz belőle, ami közterület, hogyha nem tudsz egy utcáról úgy fejleszteni, hogy akkor mondjuk 30 métert aszfaltozok, beteszek csövet, és akkor nem tudok belemenni, mert magánterület. Ezelőtt 10 éve ezt még elnézték, ma már nem működik. Egyetlen lejt nem tudunk fordítani magánterületre. Feltűnik, és abban a pillanatban, de a következő ellenőrzésén a számvevőszék ezt leköveti. Úgyhogy ilyen zónában vagyunk, ahol a rosszul végzett és felületesen végzett munkának minden következményével szembesülünk. Próbálunk rajta javítani, de mi ebbe csak egy szereplő vagyunk, ez egy ilyen közös...
1: Hát ez a csapatmunka kell legyen.
0: Ez csapatmunka kell a lakossággal, úgyhogy én nem tudok olyan szép dolgokra beszámolni, mint Attila, igaz, mert az egy teljesen más rendszerben létrejött, rendezett negyed.
1: Jó. Fejlesztés, infrastruktúra, ez most már így, akkor ha szóba került, akkor menjünk rá a sportra. Vagyis azon belül ugye azért sokan elmondják, sokszor elhangzik, hogy Udvarhelynek ezen a téren azért van, amit még behoznia. De mihez kell pontosan így felzárkózzunk?
2: A sport, tehát mikor önkormányzati képviselők lettünk, itt Csaba is benne van, mi létrehoztunk külön egy sportbizottságot az RNDSZ-es önkormányzati képviselők között. Ez szerintem azt jelenti, hogy mi a sportot egy kiemelt témaként, kiemelt részként tekintjük. Ez azért is van, mert tényleg az önkormányzatban többen is vagyunk, aki a sport területén mozgunk, ezért úgy gondoltuk, hogy ahogy említetted, vannak hiányosságok, nem csak a támogatási rendszerben, hanem az infrastruktúra területén, és ezeken próbálunk javítani. Ahogy említetted, hogy nyáron mit csináltunk, az egyik legfontosabb dolog volt a sport támogatások kiosztása. Tehát egy sportpályázati rendszer van az önkormányzatnál. Nem tudom, a rádióhallgatók biztos tudják, mert nagyon nagy hírek voltak, hogy az elmúlt évben sajnos a felnőtt csapatainak egyáltalán nem tudtunk adni támogatást. Ez azért történt, mert az egyik sportvezető úgy gondolta, hogy hát megtámad egy különböző határozatot, jegyzőkönyvet, és ez annyira elhúzódott ez az egész dolog, hogy mire lejárt a bírósági dolog, hogy az történt, hogy már nem tudtunk osztani a nagy csapatoknak pénzeket, nem tudtunk adni. Ezért idén teljesen más szemlélettel, más irányokkal indultunk el ezeknek kiosztására. Az egyik legfontosabb dolog, eldöntöttük, hogy minden csapatvezetővel, aki pályázatot ad, leülünk, megnézzük a pályázatát, megnézzük, hogy mi a prioritásuk, mindenki mondja el szemtől szembe a sportbizottsággal, hogy mondja el, hogy mit szeretnének. Mm. Tehát itt derül ki igazán, hogy hogy menedzselik, hogy van felépítve az egész sportklubjuk. Nagyon fontos információkat, nagyon fontos döntéseket tudtunk hozni annak függvényében, hogy mit mondtak a sportvezetők. Az egyik legfontosabb dolog volt, hogy mi azt kérdeztük, hogy hány gyerekkel foglalkoznak. Az önkormányzatnak az is dolga, hogy egészséges gyerekeket neveljünk. Ehhez pedig a klubok partnerekkel legyenek. Tehát, hogy hány gyereket foglalkoztatnak, ez prioritás volt. Hoztunk egy döntést még az önkormányzati mandátumunk elején, egy klubot az önkormányzat 50-50%-ba tud támogatni. Azt nem lehet, hogy csak önkormányzati pénzből él egy klub. Ez nem normális. Ezért megnéztük a költségvetésüket az előző évre, mérleget bekértünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog volt. Be kellett mutassák, hogy mire költötték el az elmúlt évben ezeket az összegeket. Akkor megnéztük, hogy milyen versenyekre akarnak menni, milyen városi rendezvényekbe akarnak voltani. Mm. Nagy említettem, ez egy nagyon fontos dolog volt. Bejöttek a sportvezetők, és elmondták, mit szeretnének. Mi is kaptunk egy képet az egész sportról. Idén is egy jelentős összeget, tehát 1,5 millió lejt úgymond osztottunk szét pályázati támogatásba különböző sportkluboknak. Itt, ahogy említettem, a prioritás az volt, hogy hány gyereket foglalkoztatnak, és mire szeretnék elkölteni. Itt pár dolgot emelnék ki. Labdarúgás, női labdarúgás. Az a klub volt, aki a tavalyi évben megtámadta. Idén rekordösszegű pénzt adtuk nekik, és mi azért, mert mi úgy gondoltuk, hogy a tavalyi évben olyan eredményeik voltak, tehát egy bizonyos kategóriába ifjúsági első másodikok voltak, az ezüstérmet kaptak egy országos versenyen. Az ifjúsági támogatni kell, tehát nem volt semmi ellentét közöttünk, mert mindenki azt mondta, bosszúskodás jobbra, hogy nem. Mi azt akarjuk, hogy az ifjúsági nevelés az haladjon. Azon kívül nagy pályás foci, asztali tenisz, birkozás, ezekre jelentős összegeket adtunk. Majd valószínűleg közre fogom tenni újra a listát, mert az emberek tényleg azt mondják, hogy a sportot az önkormányzat nem támogatja, de jelentős támogatást adunk. Ezen kívül egy másik eszköz, amivel a sportot támogatjuk, az a VSK. A VSK-ban most két felnőtt klubunk van, az egyik a kézilabda, a másik a futszál. A futszálról két mondatot, pont tegnap este volt egy mérkőzés, az első mérkőzés volt a bajnokságban. Egy nagyon, úgy látjuk, hogy egy nagyon jó csapatot tettek össze, bajnok esélyes csapatot. Itt úgy van felépítve ez az 50-50%-os rendszer. Most idén az önkormányzat is valamivel több pénzt tudott oda tenni, hogy úgymond a bajnokságért tudjunk harcolni, és van egy 50%-os szponzori támogatás. Ez több mint 800 ezer lejéről beszélünk, ami bejön szponzor pénzbe. Ez a legjobban felépített modell. Azért is gondoltuk úgy, hogy érdemes bekerüljön a VSK-ba. Ezzel szemben, kicsit úgymond szembe azért mondom, van egy kézilabda csapatunk, itt még jelentős önkormányzati támogatás van, szinte ilyen 80-90%-ban csak önkormányzati támogatás van. Ez az év úgymond egy ilyen vízválasztó év, önkormányzat részéről is döntés volt, ha nem tudunk beszerezni, vagy hozni egy olyan szponzort, aki a jövő évben jelentősen támogatja a kézilabdát, akkor át kell gondoljuk annak a működését. Az nem normális, hogy egy önkormányzat, vagy egy város több mint 50%-kal támogat egy klubot.
1: Értető?
0: Ezt önmagában megoldják a költségvetés lehetőségei. És gyakorlatilag erre, már ebbe az évben nem nagyon van pénzünk, tehát azt érteni kell, hogy amit odaadunk, azt például elveszünk egy csatornahálózat bővítéstől, egy utca javítástól, tehát amikor valaki szít, hogy nem tudnak azért egyszerre szidni, hogy mondjuk rossz az út, gyenge a közvilágítás, és nem kap elég pénzt mondjuk kézlabda, ugyanabból a kasszából dolgozunk, ugyanabból a pénztárcából vesszük ki. Igaz, én nekem a gazdasági bizottság vezetőjeként az a feladatom, hogy ezt érvényesítsem, és itt a VSK vezetése, ő dolgozik azon, hogy támogatókat találjon, és ez az 50-50 érvényesüljön, és azt láttuk, hogy lehetséges, ez a másik sportklubnak sikerült. Itt az őszi szezonnak az egyik prioritása lesz, hogy vonalat húzunk. Amennyiben nem teljesül, úgy valószínű, hogy az az időszak, hogy az önkormányzat ezt ilyen mértékben támogatja, az véget ér. Véget kell érnie, hisz gyakorlatilag elfogytak a források. Amit ezt úgy kell érteni, hogy ha rászántunk, igaz, 1000 lejt egy évbe, vagy 1200 lejt jutott volna minden egy összeg minden hónapra, hogyha ezt felhasználod egy fél év alatt, akkor az év második felére ezek a források kiapadnak, ennél a sportklubnál nagyjából ott tartunk, hogy amit rászántunk egész évre, azt már nagyjából felhasználta. Úgyhogy itt tényleg erősen össze kell kapja magát a VSK, és megtalál azokat a magántámogatókat, akik beállnak mögé, mert hanem a 2027-es évben neki így nem lehet neki menni.
2: Azt azért el kell mondjuk, hogy a VSK-nak egy 5,1 millió lejes költségvetése, az közel 1 millió eurós, jól mondom, közel 1 millió eurós költségvetése van, tehát ez egy jelentős költségvetés. Ezen VSK-n keresztül oldjuk meg idéntől a különböző tömegrendezvényeket, ezen keresztül támogatjuk a tömegfutást, ezen keresztül kap támogatást a TEG-ból, világbajnokunk van. A VSK-t jobban és hasznosabban szeretnénk használni, idézőjelbe használni. Azért, mert úgy látjuk, hogy az elmúlt időszakban tehát nem volt a legmegfelelőbben. A VSK tud az az eszköz lenni, ahol a tömegsportot, a gyereksportot, az ifjúsági nevelést lehet jobban támogatni, nem csak a sportklubokon keresztül.
0: Azt várjuk el a VSK vezetésétől elsősorban, hogy erőteljes magánforrás bevonást végezzen. Sokkal dinamikusabb, és sokkal többet, mint eddig. Hát, hogy ne teljen el hét, hogy nem valamelyik szponzorral tárgyal, valamelyik szponzorral dolgozik, és gyakorlatilag ez a teljesítménye fog egyértelműen visszavetülni arra, hogy különböző sportágok, például a kézilabda, milyen évet lát maga előtt 2027-ben, 2028-ban. Úgyhogy az önkormányzat részéről a VSK vezetésben az üzenet egyértelmű, az elsődlegesen kiemelt feladat a magánforrások bevonása. Ebben, ha mi tudunk segíteni, tehát segítünk, hisz a másik 50%-ot össze kell szedni. Mi azt látjuk, hogy sok településen sikerül, sok helyen nem, de hát udvarhelyen van egy dinamikus gazdasági szektor, akit meg lehet szólítani, úgyhogy a mi álláspontunk ebben a kérdésben teljesen egyértelmű.
2: Igen, de azért kézilabdára egy mondat erejéig visszatérve, a kézilabdánál az elmúlt időszakhoz képest azért próbálunk előrelépni. Vannak célok, hogy úgymond az első liga, az első négy helyzetjébe kerüljünk. Hazajött egy Mihálcsa Andrej, hazajött. Tudjuk, hogy félig udvarhely, félig nem, de hazajött, aki úgymond imás szempontjából is jó a kézilabda csapatnak. Próbáljuk ezzel is úgymond rávenni a szponzorokat, hogy jöjjenek a csapat mellé.
1: Mielőtt tovább megyünk, szólok, hogy még van 10-11 percünk, úgyhogy abban muszáj lesz mindent belesűrítsünk. A sportterén, hát nyilván vannak hiányosságok, ugye említettétek, 2027-ben lehet, hogy szaladni fogok egy adott szakaszon. Mi az, ami még így hiányosság lehet a városlakók számára?
0: Hát a sportinfrastruktúra területén, hogy mondjam, elég mélyről indulunk, tehát az egy olyan terület, ahol fel kell zárkóznunk. nagyon, nagyon régi vesszőparipája az minden udvarhelyi önkormányzatnak az úszóda, igaz? Illetve a városi stadion és atlétika pálya felújítása. Ha az ember összeszedi az elmúlt 20 év, hogy mondjam, politikai kampányainak a dokumentumait,
1: akkor mindegyikben ott van.
0: Mindenikben ott van. És de hogyha, és akkor azt mondja, hogy biztos meg kell legyen, hát mindenki megígért, akkor valahogy is elindulsz és keresed, és nincs ott, igaz? Se az úszóda, se a felújított stadion. Tehát mi a mandátumon kezdetén azzal szembesültünk, hogy mind a kettő nagy infrastruktúrális projektre készültek tervek. És ezeket a terveket az önkormányzat el is fogadta. A szépséghiba a történetnek az, hogy igaz, ezek akkora projektek, amelyeket önkormányzat saját forrásban nem tud finanszírozni, ezekre pályázni kell. Külső forrásokat kell behozni. És én személy szerint, ezt személyes véleményem úgy látom, hogy mindkét projekt úgy akkorára lett készítve, hogyha már csinálják, akkor legyen nagy. Az úszóda terv is messze meghaladja egy udvarhely méretű város lehetőségeit. Éppen ezért, hogy mondjam, a finanszírozás keresés nyilatkozat, hogy befogadták a kérést, annál is haladtunk. Én személy szerint szkeptikus vagyok abban, hogy valaki meg fogja támogatni azt a méretű úszoda projektet, ami nagyon szép, valószínűleg egy Marosvásárhely méretű városnak is dicsőségére válna. El kell kezdenünk gondolkodni tartalék megoldásokba. Ami pedig az atlétika pályát és stadiont illeti, ugyanaz, jelen gazdasági körülmények között nem látjuk, hogy mi a következő néhány évben, 4-5 évben lesz rá finanszírozás, és mivel az atlétika pályán a helyzet tarthatatlan, tehát az ősszel és tavasszal gyakorlatilag a futófelület szószoros sétve mocsaras, ezért azt ugye 2027-ben szeretnénk rendbe tenni, az idén elindul a tervezés, jövőre remélhetőleg meg lesz a kivitelezés, és együtt fogunk szaladni az atlétika pályán.
2: Tehát önkormányzati képviselőként az a feladatunk, hogy elindítsuk ezeket. Mi ezt is mondtuk, hogy a sport terén prioritás az atlétika pálya, prioritás az uszoda, és személy szerint is, úgymond kicsit személyesen is érzem, van egy műgyepes pályánk, van egy gyepes pályánk, és egy jó hírt szeretnék most megosztani a rádióhallgatókkal, infrastruktúra szempontjából. Ha minden jól megy, idén már el fog kezdődni egy 60x40-es műgyepes pálya az ifjúsági labdarúgók számára. Ennek az építése, a tervezés engedélyek megvannak. Ha az időjárás is engedi, már idén elkezdődik, hanem legkésőbb tavasszal egy új műgyepes pálya lesz a labdarúgóknak. Tehát lépünk előre, próbálunk. Csaba is említette, az atlétika pályára költségvetési tételt tettünk oda a tervezésre. Eddig ilyen nem volt, senki nem gondolkodott ebbe. Tehát ennek is elindul a tervezése. Mi nagyon szeretnénk, hogy úgyhogy említetted, 2027 végén már az új pályán szaladjunk, vagy 2028 elején inkább.
1: Szilveszterkor.
2: Az is jó lesz.
0: Tehát igaz, két kategória van. Egy nagy projektek, ahol külső finanszírozásra szorulunk, ott igaz, újra kell nézzük az elkészült terveket, hogy mennyire fezábilisak a finanszírozás és a fenntartatóság szempontjában. Azt is kell számoljuk, hogy fent tudjuk-e tartani, igaz, adó lejekből azt az infrastruktúrát meg lehet tervezem, ezt még senki nem mérte fel megfelelően. És van az a kategória, amit mi saját pénzből kisebb dolgok meg kell csinálni. Na, ez kéne legyen az atlétika pálya, illetve két jó hír. Az idén egy kisebb beruházásként egy lelátót szerelünk a jégpályára. Az egy nem nagy történet, 56 fős lelátót teszünk be a jégpályára azért, mert hogy az egyre sikeresebb kis jégkorongozóknak a szülei azok ne rátapadva a palánkra, hanem kicsit kényelmesebb körülmények között tudjanak drukkolni a csemetéiknek. De hát ezek kis dolgok, viszont minden évben szeretnénk valamilyen kisebb dolgot letenni, hogy akkor az az év se teljen úgy, hogy valami nem maradt utánunk fizikailag. Ezért fontos azt látni, hogy tehát ezért, és ezért fontos a számunkra az, hogy úgy használjuk fel a sportra szánt pénzeket, hogy valami minden évben maradjon, valamit vásároljunk, valamit fejleszünk, ne használjuk el az egészet működésre. Ezért vagyunk annyi, próbálunk annyira szigorúak lenni ebből az 50-50-es támogatási kerettel. Úgyhogy ezt így együtt kell látni a sportot kedvelőknek.
1: Azért vannak jó hírek, vannak jó hírek azért. Tehát... A többi területen, hogyha még megemlítünk néhányat a következő 5-6 percben, melyik legyen inkább a középületek felújítása, vagy a közlekedés, aztán maradhattok egy órát, ha van kedvetek, mert van amiről beszélgetni, de hogy ott is ütköztök nyilván nehézségekbe, melyik ami fontosabb? A városlakókat inkább ugye most a közlekedés, ami foglalkoztatja, ők azt látják problémának, fennakadások vannak, dugók vannak, nyilván a középületek felújítását is észreveszik, látom, posztolnak azért fényképeket, ez hogy néz ki, az hogy néz ki. Van tennivaló?
0: Igen, van, és itt két fontos szempont van. Az egyik, hogy mi látszik kívülről, és mi van mögötte. A másik pedig ezeknek a projektnek a ritmusa. Az egyik, elég sok problémával szembesültünk a középület felújítása, finanszírozása. Ezek a finanszírozásokat a COVID utáni gazdasági megerősítő programból pályázta a Székelyudvarhely, az, amiben épület, energetikai felújítások, meg hasonló projektek jelentős szerepet kaptak. Na most nagyon rosszul elvégzett tervek alapján kezdtek el dolgozni, hibás tervek alapján kezdtek dolgozni, és amikor bekapcsolódtunk, akkor néhány helyzetben szinte katasztrófa helyzettel szembesültünk. Ilyen volt a művelődési ház, ilyen az Orbán Balázs iskolának az épülete. A mind a kettőnél következményeket kaptunk. Az Orbán művelődési ház épületénél, amikor önkormányzati képviselők lettünk, azt mondták, hogy de rendben, ehhez nem kell tűzvédelmi engedély. Jött egy kolléganő, aki nem teljesen szakterülete, nem mérnök, lekereste, mondta, hogy biza kell. Okay. Akkor nem kell, de biza kell. És akkor oda kerültünk, hogy biza kell, és akkor nem tudjuk az épületet még átvenni, még tervezés alatt van a tűzvédelmi része, meg lesz, saját költségvetési forrásból hozzá fogjuk tenni azt, amit hozzá kell tenni, de az eredeti elképzeléshez képest csúszik. Reméljük, hogy csak egy évet, minden megteszünk, ami rajtunk múlik, hogy minél kevesebbet csúszon, de van egy csomó külső szereplő, akivel megoldást kell tenni. Na most ezeknek a dolgoknak nem így kéne történnie. Ugyanazt a munkát közpénzből el lehetne és el kellene végezni rendesen, és hogy a dolgok úgy történjenek, ahogy megtervezzük, hogy a terveket megfelelő kompetenciós cégek nyerjék meg. Igyekszünk erre a jövőbe odafigyelni, de azt, amit kaptunk, azt a csomagot, azt mondom, még egyszer visszamenni az időben nem tudunk. Tehát ezért van az, hogy a művelődési ház kívülről szép, belül is sok munkálat történik, de még időbe fog kerülni, amíg használatba vehetjük, és erre az időre még satszolni nem merünk, hisz még nincsenek meg azok az információk, ami alapján bármit mondhatnám. Ugyanaz az Orbán Balázs iskola kérdése. Vannak mások, amik ennél könnyebben mentek le, úgyhogy az infrastruktúránál, az épület infrastruktúránál ez történik. Nem tudom, Attila, ehhez szeretnél valamit hozzátenni?
2: Ahogy mondtam, van sportbizottságunk, van oktatási bizottságunk, rengeteget dolgoztak azon, hogy oldódjon meg most őszre az Orbán Balázs helyzete, erről több anyag is született mindenhol, tehát itt úgy látjuk, hogy most ez a konténeres megoldás, ez egy jó megoldás, ezt a szülők is jóvá hagyták, igazgatóság is, tehát egy jó megoldás. Említetted ezeket a pályázatokat, igaz-e most ezek lejártak augusztus 30-án a penérés pályázatok, de ott problémák voltak. ha áttérünk egy kicsit a közlekedésre, igazán ma lezáródott a Bethlen utca, de azzal hétfőn már megnyitottuk a Tompa László utcát, tehát úgy látjuk egy gyönyörű utca, egy szép utca, rendben van rakva, ha így fog kinézni úgymond mindenhol a városközpont, akkor várhatjuk a turistákat, és a székelyudvarhelyieknek is megelégedésére van. Következő lépés majd a városközpontba egy fejlesztés, erre készülnek a tervek, dolgozunk.
1: A tömegközlekedésről esetleg, azzal milyen hosszú távú célok vannak a közösségi közlekedés? Buszok. Jobb lenne, hogyha már ilyen szép utcáink vannak, lesznek, hogy akkor kevesebb autó legyen a belvárosban, a városközpontban, és inkább a városlakók az autóbuszokat válasszák.
0: Ahhoz, hogy a tömegközlekedés fejlődjön, ahogy az autóbuszok járatszámának növekednie kell. Igaz, ma már nem abban a ritmusban élünk, hogy az emberek hajlandók több mint fél órát várni egy buszra. Éppen ezért próbálunk beszerezni új több autóbuszt, erre döntésszületet pályázunk rá, úgyhogy ezt úgy, ez egy közlekedés szinergiába kell látni. Tehát, hogy ha a járatszámot sikerül sűrűbbé tenni, akkor valószínűleg egyre többen fognak dönteni az autóbuszok használata mellett. A parkolás területén is rendet kell tegyünk, nagyon nehéz dió udvarhely számára. Illetve vannak a város közlekedési szövetének olyan problémái, amivel el kell kezdjünk foglalkozni, hogy beszorul a belváros közlekedése, például a Bethlen utcába. Igen. Ezt mától mindenki észlelni fogja, hogy ez mit jelent. Úgyhogy még vannak olyan területek, ahol ki kell találnunk a jövőt, és elkezdünk dolgozni azon, hogy merre fog elmenni a forgalom, mondjuk a Kossuth utca, Főtér, Bethlen utca szakaszról. Úgyhogy vannak közlekedés területén nagyon hosszú távú tervek, vagy terelőút, ami középtávú, és vannak minden napot érintő törekvések, hogy minél sűrűbb járatszáma a közlekedő autóbusz, és minél kevesebb a negyedekből a központba beérkező autó. Ezen remélhetőleg már rövid távon tudunk javítani.
1: Hát tényleg jó lenne azt elérni, egy székelyudvarhelyi lakos azt mondja, hogy ma inkább buszra ülök, mint hogy autóba üljek be. Uh-huh. Az nagyon sok mindent megoldana, ugye ott a parkolás is, az is kicsit ki lenne pipálva akkor, és akkor az autóbuszokat is igénybe vennék. Jó, hát lenne amiről beszélgetni, tényleg még simán maradhatnátok egy-két órát, de várunk vissza, tehát folyamatosan lehet jönni, beszámolni. Van-e, amit kifelejtettünk, és nagyon fontos lenne, vagy maradhat a következő adásra?
2: Egy gyors, a következő időszakban mit lesznek? Tehát most hétvégén erdélyi táncház találkozó, várunk rá mindenkit. 10-én, ahogy említettem, RMDSZ önkormányzati képviselők, ott leszünk a Tomcsa negyedbe, utcafórum este 7 órától. 15-én ezt el akartam mondani, sportágválasztót tartunk, ez azt jelenti, erre várjuk az iskolák, tanárok jelentkezését, szülők jöjjenek le, a sportklubok bemutatkoznak, ez a városi sportcsarnok és környékén lesz, ez szeptember 15-én, valamint, ahogy említettem, szeptember 12-én átadjuk a Csereháti játszóteret.
1: Szeptemberben nagyon sok minden fog történni, és még valaki mondja azt, hogy ha lejár a nyár, akkor nem történik semmi.
2: Még nem is mondtuk a csírszet.
1: Épp azt akartam mondani, hogy ki ne felejtsük a Városháza udvarán 11-én. Szuper.
0: Következő alkalommal jövünk, akkor egy boros poharat fogunk ide letenni, és busszal jövünk.
1: Na, így legyen. Köszönjük szépen a beszélgetést, kitartást, és jó munkálatokat őszre is.
0: Köszönjük szépen a kívást.
1: Megpihenjetek, ha lehet.

0: like music? Star reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél, vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar...

0: Új műtétet végeztek a kórházban. Jól teljesített a fejlesztési minisztérium. Újabb díjat nyert a Bölöni film. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Az alkalmazottak 83%-ának csökkenne a vásárló ereje, ha megszüntetnék az étkezési utalványokat. Derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a munkavállalók 65%-a a háztartás teljes költségvetésének több mint 30%-át költi élelmiszerre, ezért az utalványok fontos segítséget jelentenek a mindennapi kiadások fedezésében. A felmérés ugyanakkor arra is rámutat, hogy egyre kevesebb idő jut ebédelni a munkahelyeken, a megkérdezettek 69%-a naponta vagy alkalmanként teljesen kihagyja az ebédet, elsősorban a nagy munkaterhelés miatt. Egyetlen eurót sem fog elveszíteni a fejlesztési minisztérium, mivel teljesítette a mérföldköveket és a célkitűzést, amit az országos helyreállítási tervben felvállalt. Jelentette ki tegnap Cseke Attila a kezdeti felmérések alapján. Az ügyvivő miniszter az augusztus 31-én lejárt határidőt követően közleményben számolt be arról, hogy elkezdték ellenőrizni a kedvezményezettek által feltöltött dokumentumokat. A fejlesztési minisztérium összesen 5871 szerződést kezelt, koordinálta egyebek mellett az épületek energiahatékonysági felújítását, új bölcsődék, kerékpárutak és modern infrastruktúra építését. Újabb műtéti újdonságot vezettek be a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban. Az intézményben alkalmazni kezdték a Centimag MagTrace mágneses őrszemnyirokcsomó azonosítási technikát. Az új eljárással eddig 6 műtétet végeztek el dr. Benedek Zalán és dr. Éltes Etele sebészorvosok. A kórházban a rendszer legújabb, harmadik generációs készülékét használják, amely a romániai állami kórházok között egyedülállónak számít. A módszer célzottabbá teszi a nyirokcsomók eltávolítását, így csökkenthető a műtéti megterhelés és a későbbi szövődmények kockázata. Újabb rangos díjat nyert Magyarországon a Bölöni Lászlóról szóló film. Kollarik Tamás és a székelyudvarhelyi Szabó Attila alkotása, a Bölöni az erdélyi legenda című film, a Veszprém Balaton filmpikniken az egész estés mozifilmek között bizonyult a legjobbnak. A Bölöni film díszbemutatóját tavaly októberben a labdarúgó és edző szülővárosában, Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában tartották, később több magyarországi és erdélyi városban is bemutatták, köztük Székelyudvarhelyen is. Brassóban indul a hazai jégkorong bajnoki idény. A Román Jégkorong Szövetség elkészítette a hazai felnőtt férfi jégkorongbajnokság küzdelmeinek műsorát, amely szeptember 18-án a brassói Korona háromszéki ágyúsok mérkőzéssel kezdődik. A 8 csapatos bajnokság más lebonyolítási rendszerben zajlik majd, mint a korábbi években. Az alapszakasz során oda-visszavágó alapon mindenki játszik mindenkivel egy-egy találkozót. A felsőházba az alapszakasz első 4 helyezettje jut, a második szakasz után a rájátszás, elődöntők és az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő következik. A címvédő Gyergyói Hoki Klub október 2-án lép pályára először a román bajnokságban a Csíkszeredai Sportklub ellen. Változékony időjárás, de főleg napsütés lesz ma egész nap térségünkben. A széljárás gyenge marad, a meteorológusok csapadékot mára nem jeleznek, a legmagasabb reggeli hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDL Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan. 9 óra után vagyunk, 18 perccel itt a Vekker. Remélem most már mindenki felébredt, mi jócskán felébredtünk. Volt egy stúdió beszélgetésünk, két önkormányzati képviselő is volt a stúdióban, mégpedig Hajdú Csaba és Bálint Attila. A műsort azt visszanézhetitek a Sztár Rádió Facebook oldalán nyilván, és majd hamarosan a weboldalunkra is felkerül, a magyarfény.ro oldalon is böngészhettek különböző friss híreket és beszélgetéseket, amit az elmúlt időszakban töltöttünk fel, úgyhogy ha unatkoztok, akkor van amit hallgatni és nézni vissza bőven. És hogyha unatkoztok és szeretnétek járni moziba, akkor arra is van lehetőség, sőt, még ingyen belépőkkel is meg foglak ajándékozni benneteket pénteken, ugyanis nyereményjáték van indítva a Sztár Rádió Facebook oldalán. Erről hozom hamarosan az információkat, de előtte itt van Náti Nátásá és Sampaul felvétele Gábri Pontéval közösen.

Ricky Martin felvétele 9:30 van pontban, és akkor a játékunkról kell a részleteket elmondanom nektek. Ha eddig nem láttátok, akkor nyereményjátékunk van péntekig a Star Radio Facebook oldalán, mégpedig a Dok Lavina jó voltából páros mozi jegyeket fogok sorsolni a hét utolsó vekkerében. Az Udvarhelyi moziban lesznek levetítve azok a dokumentumfilmek, magyar dokumentumfilmek, amelyeket a Dok Lavina hoz ide a városba. Szia Sári, a Báró hazatér, Kurták, töredékek és kell egy oroszlán címmel lesznek a filmek, és lesz egy Boribon című rajzfilm is, amire egyébként a belépés az ingyenes. A játékhoz csak annyit kell tennetek a Star Radio Facebook oldalán, hogy írjátok meg kommentben, milyen stílusú filmet néznél leggyakrabban az Udvarhelyi moziban. Nagyon szeretnénk, hogyha rendszeresen mozizhatnánk már így ősszel és télen is a hosszú estéken. És úgy képzeljétek, hogy én megnéztem azt a 98 hozzászólást, de a legtöbben azt írtátok, hogy vígjáték vagy romantikus. És nyilván, hogy inkább hölgyrádió hallgatók írták ezt, azért a férfiak biztos, hogy írtak volna horrort is, vagy thrillert, vagy akciófilmeket, de hogy a legtöbben azért a vígjátékot szeretik, és igen, bevallom őszintén, hogy nekem is a vígjáték a kedvenc kategóriám, úgyhogy remélem, hogy az Udvarhelyi moziban majd lesznek vígjátékok is az ősz és a tél folyamán, de most előtte a sorsolást, illetően két-két páros belépőt fogok kisorsolni a filmekre lebontva, így pénteken 8 páros belépőt sorsolok ki összesen a Dok Lavina jó voltából. Várom a hozzászólásokat, ma is, holnap is, valamint még pénteken is. Zenélgetünk tovább a legfrissebb hírek előtt. Itt van Robin Schulz, Rácz Gergő Orsova Irenivel, Ingrid felvételét is meghallgatjuk, és természetesen a Kuplung zenekar legújabb slágere is felcsendül. Üst.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
9: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
10: Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: Hadnagy Viakolor.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
2: Közérdekű hirdetés következik.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
12: Sztár Rádió.
13: Reklám után és a legfrissebb hírek előtt vagyunk itt 10 perc múlva 10 óra. A hőmérsékleti érték pedig Székelyudvarhelyen 17 Celsius fok, akár 25 fokra is felemelkedhet. A hőmérő higanyszála felfele kúszhat a délutáni órákban, és ha minden igaz, akkor ma nem számíthatunk esőre, sőt holnap sem, és holnap után sem. Ami pedig még egy nagyon jó hír az az, hogy szombaton akár 30 Celsius fok is lehet itt a térségben, úgyhogy a nyarat még nem engedjük el, és nem is hagyhat el bennünket ő sem. Francia dal, francia stílus, francia hangulat, Za énekesnő következik. Je vais 2011-es alkotás.

0: Megvan az érettségi időpontja, folytatódnak az utcafórumok, győzelemmel kezdett a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Magas pénzbírságot és jogosítvány felfüggesztést kockáztatnak azok a sofőrök, akik nem engednek utat a megkülönböztető jelzést használó mentőknek. Az új törvénytervezet szerint akár 1000 lejes bírság és 30 napos vezetői engedélyfelfüggesztés is kiszabható a szabálytalankodókra. Az egysávos utakon az autósoknak az út szélére kell húzódniuk, a két vagy több sávos utakon pedig a belső sávban haladóknak balra, a többieknek jobbra kell lehúzódniuk. Büntetés járhat annak is, aki helytelenül manőverezik vagy elfoglalja a mentősávot. A szigorítások csak a parlament jóváhagyása után léphetnek hatályba. A 2027-es érettségi írásbeli vizsgáit június 14-e és 18-a között tartják, közölte az Oktatási Minisztérium. Június 14-én román nyelv és irodalomból, másnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, június 17-én pedig a választható tantárgyból vizsgáznak a diákok. A nemzeti kisebbségekhez tartozók számára június 18-án tartják az anyanyelvi vizsgát. Az első eredményeket június 23-án délig teszik közzé, az óvásokat június 23-án, 24-én és 25-én lehet benyújtani, a végleges eredményeket pedig július 1-én közlik. A próbaérettségit március 22-e és 25-e között rendezik, a kompetencia vizsgákra pedig április 12-e és 23-a között kerül sor. Újabb utcafórumokat tart a székelyudvarhelyi RMDS. Az elmúlt időszakban a város vezetői és az önkormányzati képviselők az Alsóbetlen negyedben, a Táborlakótelepen, a Csereháton és a Kórház negyedben találkoztak a lakossággal.
1: Az utcafórumok küldetése a beszélgetés, a kétirányú kommunikáció, a kérdez-felelek, amire gyakorlatilag az online tér nem ad lehetőséget. Élő visszajelzést kapunk arról, hogy hogyan látják, hogyan értékelik a munkánkat.
0: Mondta híradónknak Hajdó Csaba önkormányzati képviselő. Az utcafórumok a következő időszakban is folytatódnak, a tervek szerint minden székelyudvarhelyi lakókörzetben megszervezik ezeket. A legközelebbi szeptember 10-én, csütörtökön 19 órától lesz a Tomcsa Sándor utcában. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a teremlabdarúgó csapat. Az első ligás futszálbajnokság alapszakaszának nyitófordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap este az ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket fogadta a sportcsarnokban. Az udvarhelyi csapat 1-0-ás első félidő után 3-2-re megnyerte a mérkőzést Hadnagy István, Miklós Tamás és Bíró Attila góljaival, a szentgyörgyiektől Kanyó Szilárd kétszer volt eredményes. A forduló másik mérkőzésén a Lucsáförül Buzeu 6-2-re győzött az Universitatea Craiova otthonában. Megkezdődtek a labdarúgó román kupa csoportküzdelmei, pályára lépett a Sepsi OSK. A szentgyörgyi csapat hazai pályán 3-1-re kikapott a kolozsvári CFR-től. A tegnapi eredmények: Progresszul Spartak Concordia Kiázsná 2-5, Brassói Korona Nagyváradi FC Bihar 2-2, Kindia Türgoviste Voluntár 0-1 és Kolozsvári Universitatea Petrolul Ploiest 1-0. Az FK Csíkszereda ma 18 órától a Besztercei Glória vendége lesz. Változékony időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra lehet számítani, helyenként csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztárreklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Szeptember második napján, az év 245. napján vagyunk. A Hargita népe legfrissebb száma érkezett meg, itt van az újság a kezemben. Mindig meg szoktuk nézni, mindig lapszemlét szoktunk tartani. A címlapon az olvasható, hogy 500 000 000 lejből gazdálkodott a megyei egészségbiztosító, tehát összesen 505,6 millió lejt költött el a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztár az idei év első 6 hónapjában. Ez derül ki a hivatal legfrissebb adataiból legalábbis, és a kiadások több mint 5%-kal növekedtek a tavalyi év azonos időszakához képest, a legtöbb pénz kórházi ellátásra és gyógyszerekre ment. Leglátványosabban a külföldi gyógykezelések, a mentőellátás és a súlyos betegek speciális ápolási költségei ugrottak meg. Erről lehet olvasni a Hargita népe 5. oldalán. Aztán található egy olyan cikk is, hogy több helyszínen beavatkoztak, de pontosabban ez arról szól, hogy idén több mint 4,6 millió lejt költött a Harvíz térségi víz és csatorna szolgáltató az általa működtetett hálózatok karbantartására és még bővítésére is. A fejlesztési alapból az elmúlt időszakban Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Csíkszentdomokoson, Szentegyházán és Parajdon végeztek nagyobb, látványosabb beruházásokat, és ezekről a beruházásokról lehet olvasni a 3. oldalon. Vagyis ezek a legfőbb címek a Hargita népe legfrissebb számában. Fall of the Flow érkezik, és a Gavallir. Ezzel megyünk tovább, aztán hamarosan még egy picit részletesebben is átbeszéljük ezeket a témákat.

Fél tizenegy után másfél perccel. Hát beszéltünk arról, hogy 500 milliárd lejből gazdálkodott a megyei egészségbiztosító, és hogyha már a kórházakról beszélünk, akkor mindenképp meg kell említenünk a Székelyudvarhelyi Városi Kórházat, mert hogy ismét premier volt itt a kórházban új technológia az emlő daganatok sebészeti kezelésében. És igazán jelentős lépést tettek az emlődaganatok korszerű sebészeti ellátásában, ugyanis a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban bevezették a bizonyos mágneses őr-szem-nyirok-csomó azonosítási technikát, ez a MagTrace, és az új eljárással már 6 műtétet végeztek el. És ebben a kórházban a Centimag rendszer legújabb harmadik generációs készülékét használják, jelenlegi információk szerint Romániában állami kórházak között egyedülállóként, úgyhogy büszkék lehetünk a mi kórházunkra. Az emlődaganatok műtéti kezelésének egyik fontos kérdése annak megállapítása, hogy a daganatos sejtek eljutottak-e a hónai nyirokcsomókba, és ehhez az úgynevezett őrszem vagy szentinél nyirokcsomót vizsgálják, amely fontos információt ad a betegség terjedéséről, vagyis tényleg sokat segít ez a vizsgálat. Ez a technológia egyik nagy előnye, hogy az őrszem nyirokcsomó azonosításához nincs szükség radioaktív izotóp alkalmazására, ami többnyire csak egy nagy egyetemi klinikákon lenne elérhető. A módszer tehát lehetővé teszi a célzott nyirokcsomó eltávolítást, így onkológiai esetekben elkerülhető a hónai nyirokcsomók kiterjedtebb eltávolítása, ezáltal csökkenthető a műtéti megterhelés és későbbi szövődmény kockázata is. Úgyhogy az új technológia, ez jóval többet jelent egy új készülék beszerzésénél szerintük is. Egy olyan korszerű európai élvonalbeli műtéti lehetőséget tettek itthon elérhetővé Székelyudvarhelyen, amely az emlődaganattal kezelt betegek számára pontosabb, célzottabb és kisebb megterheléssel járó sebészeti ellátást tesz lehetővé. Ráadásul úgy, hogy nem igényel nukleáris medicina hátteret. Na, hát ebben a megszólalásban voltak bizony olyan szavak, amiket mi valószínűleg pontosan nem értünk, de értik ezt a doktorok, az orvosok, a kórházban dolgozók, mi csak annyit tudunk mondani, hogy gratulálunk ehhez a technológiához, és ha tudom, akkor inkább azt kívánom, hogy ne kelljen olyan sokat használják, jó? Inkább ott porosodjon. Az lenne a jó. Az lenne a jó, hogyha nem kellene gyakran azt használni. Én azt szeretném, hogy gyakran hallgassunk új dalokat, úgyhogy hozom a Kuplung zenekar legeslegújabb dalát, már volt a Lép nem kell, most pedig itt van a Tényleg fáj. Egy picit promózzuk, Ember Márk, Marics Peti, Kirádi Marcell, összeálltak a fiúk, és a magyarországi zenekar életre kelt a Hogyan tudnék élni nélküled filmből, és ezt a dalt, ezt néhány napja adták ki.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Add nekem az álmot, már is itt van a listán a Desperado együttes 2004-es zenéje. 10 perc múlva 11 óra, most már hamarosan ebédidő következik. Ha azon gondolkodunk, hogy mit fogyasszunk el, és otthon nem főztünk, nem sütöttünk semmit, akkor nyilván a legjobb megoldás az, hogy napi menüt rendelünk, vagy elmegyünk az étterembe, és elfogyasztunk egy napi menüt. Hát nagyon sokféle napi menü közül lehet válogatni a székelyudvarhelyi éttermek között. Viszont én most az 523 étterem és bárnapi menüjét mondanám el, és szerintem minden nap el fogom mondani, már csak azért is, hogy emlékeztesselek benneteket, hogy igen, kell enni, kell finomat enni, és nem feltétlen muszáj otthon főzni, sütni ahhoz, hogy jól lakjatok akár a munkahelyeteken is. Karalábi leves van húsgombóccal ma, és sajttal töltött csirkemell hasáb burgonyával. Ez az 523 étterem ajánlata, hogyha szeretitek ezt a menüt, akkor meg is rendelhetitek, és fel is hívhatjátok őket. Facebookon egyébként meg lehet találni őket 523 étterem és bár néven, ott pedig a telefonszámjuk is ki van írva az oldalra, és akkor lehet csörögni 0770, 871 és 507. Jó étvágyat mindenkinek, hát még azért találkozunk, mert itt vagyok egy óráig, még mindig tart a műsor közösen együtt. Zenélgetünk, aztán híradózunk.

0: Megvan az érettségi időpontja, folytatódnak az utcafórumok, győzelemmel kezdett a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Magas pénzbírságot és jogosítvány felfüggesztést kockáztatnak azok a sofőrök, akik nem engednek utat a megkülönböztető jelzést használó mentőknek. Az új törvénytervezet szerint akár 1000 lejes bírság és 30 napos vezetői engedélyfelfüggesztés is kiszabható a szabálytalankodókra. Az egysávos utakon az autósoknak az út szélére kell húzódniuk, a két vagy több sávos utakon pedig a belső sávban haladóknak balra, a többieknek jobbra kell lehúzódniuk. Büntetés járhat annak is, aki helytelenül manőverezik vagy elfoglalja a mentősávot. A szigorítások csak a parlament jóváhagyása után léphetnek hatályba. A 2027-es érettségi írásbeli vizsgáit június 14-e és 18-a között tartják, közölte az Oktatási Minisztérium. Június 14-én román nyelv és irodalomból, másnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, június 17-én pedig a választható tantárgyból vizsgáznak a diákok. A nemzeti kisebbségekhez tartozók számára június 18-án tartják az anyanyelvi vizsgát. Az első eredményeket június 23-án délig teszik közzé, az óvásokat június 23-án, 24-én és 25-én lehet benyújtani, a végleges eredményeket pedig július 1-én közlik. A próbaérettségit március 22-e és 25-e között rendezik, a kompetencia vizsgákra pedig április 12-e és 23-a között kerül sor. Újabb utcafórumokat tart a székelyudvarhelyi RMDS. Az elmúlt időszakban a város vezetői és az önkormányzati képviselők az Alsó-Bethlen negyedben, a Táborlakótelepen, a Csereháton és a Kórház negyedben találkoztak a lakossággal.
1: Az utcafórumok küldetése a beszélgetés, a kétirányú kommunikáció, a kérdez-felelek, amire gyakorlatilag az online tér nem ad lehetőséget. Élő visszajelzést kapunk arról, hogy hogyan látják, hogyan értékelik a munkánkat.
0: Mondta híradónknak Hajdó Csaba önkormányzati képviselő. Az utcafórumok a következő időszakban is folytatódnak, a tervek szerint minden székelyudvarhelyi lakókörzetben megszervezik ezeket. A legközelebbi szeptember 10-én, csütörtökön 19 órától lesz a Tomcsa Sándor utcában. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a teremlabdarúgó csapat. Az első ligás futszálbajnokság alapszakaszának nyitófordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap este az ezüstérmes Sepsiszentgyörgy és Sepsisziget fogadta a sportcsarnokban. Az udvarhelyi csapat 1-0-ás első félidő után 3-2-re megnyerte a mérkőzést Hadnagy István, Miklós Tamás és Bíró Attila góljaival, a szentgyörgyiektől Kanyó Szilárd kétszer volt eredményes. A forduló másik mérkőzésén a Lucsáförül Buzeu 6-2-re győzött az Universitatea Craiova otthonában. Megkezdődtek a labdarúgó román kupa csoportküzdelmei, pályára lépett a Sepsi OSK. A szentgyörgyi csapat hazai pályán 3-1-re kikapott a kolozsvári CFR-től. A tegnapi eredmények: Progresszul Spartak Concordia Kiázsná 2-5, Brassói Korona Nagyváradi FC Bihar 2-2, Kindia Türgoviste Voluntárj 0-1 és Kolozsvári Universitatea Petrolul Ploiești 1-0. Az FK Csíkszereda ma 18 órától a Besztercei Glória vendége lesz. Változékony időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra lehet számítani, helyenként csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Én is van Magyarországon, viszont most a Starban Star tehetségkutatóban fogja megmutatni magát, az pedig azt jelenti, hogy minden hétvégén, tehát hétről hétre más és más sztár arcába, alakjába kell bújjon, tehát hogyha azt mondják, hogy te most Madonna leszel jövő szombaton, akkor ő most Madonna lesz, átalakítják külsőleg, olyan hanggal kell énekeljen, mint Madonna, és jól kell teljesítsen, és kellőképpen kell előadást tartson a zsűrinek Madonna személyében. Például úgy, hogy majd rukkolhatunk neki, nem tudom, hogy lehet-e majd szavazni itthonról, de én már úgy vagyok az ilyen itthoni szavazásokkal, hogy úgyis elcsalják, és valamilyen szinten nem veszik figyelembe az erdélyi szavazatokat, úgyhogy inkább kísérem figyelemmel és büszkeséggel majd a televízióban. Nézem a hírportálokat, azért legtöbb helyen most már az iskolakezdés, a tanévkezdés van témaként, például látom azt is, hogy a magyar diákok nyelvi sajátosságait is figyelembe veszi az új román nyelv tanterna, ez például egy jó hír lehet, mert új átdolgozott román nyelv és irodalom tantervet tett közzé az Oktatási és Kutatási Minisztérium a magyar tannyelvű 5.-8. osztályok számára. Ez a jó hír, úgyhogy erről fogok hozni néhány részletet hamarosan, előtte viszont újdonsággal megyünk tovább. Elköltözünk a naphoz, a tegnap már bejátszottam ezt a slágert, és akkor volt először, most pedig másodjára.

első lesz, és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na,

A 2024-es toplistás sláger Dua Lipa, aki nagyon-nagyon sikeres énekesnő, és folyamatosan követem a munkásságát, valamint a fotóit, videóit is az Instagram oldalon, például a közösségi média felületein közzéteszi azt is, hogy hol kirándul, miket csinál. Ő ugye koszovói albán származású énekesnő, Londonban született egyébként, és gyerekkorának egy részét Koszovóban töltötte. Most pedig Európában nagyon sokat szokott kirándulni. Láttam, volt a Olaszországban a barátjával, a férjével, nemrég volt mennyasszony is, gyönyörű, szép, fiatal énekesnő, és ha jól tudom, akkor most töltötte be, most volt a születésnapja néhány héttel ezelőtt, nem, augusztus 22-én 31 éves lett. Úgyhogy igen, szeretjük Dua Lipát hallgatni, és szeretünk olyan híreket olvasni, mint amit említettem az előbb is, hogy a magyar diákok nyelvi sajátosságait is figyelembe veszi most már az új román nyelvtanterv. Na nézzük, a módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogy hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az új tanév a 2026-27-es tanévtől lép hatályba, vagyis ez az új tanterv, és a 2017 óta érvényben lévő programot váltja fel. Az eddig érvényben lévő tanterv legfeljebb 25%-át dolgozták át, és a változtatások főként szerkesztési és módszertani jellegűek, úgyhogy augusztus 28-án jelent meg ez az új átdolgozott tanterv a hivatalos közlönyben. A legfontosabb változás, képzeljétek, hogy a román nyelv oktatásában a memoriter jellegű tanulás helyett a használható nyelvi kompetenciák fejlesztésére fektetik a hangsúlyt. Hát de jó, most az egyszer lennék még egyszer diák, ha azt szeretném, hogy románul megtanuljak, akkor remélem, hogy meg is tudnék tanulni az iskolában, és nem csak olyasféle dolgokat tanítanának és mondanának, aminek abszolút nem veszem most hasznát például ebben a korban. Hát senkinek nem fogom elmondani, hogy Harapalb miről szólt, inkább elmondanám azt, hogy elmesélje, milyen volt a vakáció, tegyük fel. Tehát tudjak kommunikálni helyesen románul. Erre fognak most rámenni, és a tanterv szerint a cél az általános román nyelvi kommunikációs kompetencia kialakítása többnyelvű és több kultúrájú környezetben, nem pedig az elméleti ismeretek átadása. Hát én nagyon remélem, hogy ez így lesz. És ez a tanterv módosítása akkor vált egyértelműen szükségessé, amikor megjelent az új középiskolai tanterv. Hát szembetűnő volt ugyanis, hogy a kettő között szakadás van. A 9-12-es tantervet más csapat írta, és időközben megjelentek olyan szak- és módszertani kiadványok, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni, hogyha olyan tantervet dolgoznak ki, amely egy nyelv tanulását, mint második nyelv tűzi ki célul. És most az 5.-8. tanterv át lesz alakítva román nyelvből. Úgyhogy aki most megy 5.-be, az már így kezdi meg ezt az évet. A 9-12. Osztályosoknak szóló tantervet pedig már nyelvi szintekre bontották, például e szerint a 9-es diáknak az európai nyelvi referencia keret szerinti B1-es szinten kell majd állnia. Ebben pedig megszabják például azt is, hogy milyen nehézségű és hosszúságú szövegek megértését várják el tőlük már 9-ben, illetve milyen nyelvi kompetenciákat fejlesztenek a tanárok. Jó lesz ez, a kézdivásárhelyi pedagógusok is nyilatkoztak, és elmondták, hogy mindenféleképpen mindent figyelembe vesznek, és az új tanterv nagy segítségükre tud lenni a tanítást illetően. Úgyhogy hajrá, hajrá, most már hétfőn kezdődik az iskola. Addig még beszélhettek magyarul, kedves diákok, de azért a román órán tegyétek ti is oda magatokat. Hát természetesen most nem román zenével megyünk tovább, hanem magyarral. Itt van Anita, énekelni fog, Kylie Minogue és The Beach Boys dala is belefér még a reklámok előtt.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt. Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Girosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Micsoda olasz hangulat! Italian Disco Mafia és a Bonasera, vagyis a Ciao Ciao érkezik 2021-es változatban. Még mielőtt ciao, mert egy óra múlva azért már tényleg el fogok köszönni, emlékeztetlek benneteket, hogy péntekig pörög a játékunk a Doklavina jó voltából, mozizni fogunk az Udvarhelyi moziban ráadásul, és 5 filmet fognak vetíteni, abból az egyik rajzfilm lesz, 4 pedig magyar dokumentumfilm. A címük az, hogy Szia Sári, a báró hazatér, kurták, töredékek és kell egy oroszlán. Annyit kell tennetek, hogy a Star Radio Facebook oldalán megkeressétek a nyereményjátékunkat, ott van hát a 3. posztunk most már a mai stúdióbeszélgetés alatt, és írjátok meg hozzászólásban, hogy milyen stílusú filmet néznétek ti leggyakrabban az Udvarhelyi moziban. Legyen mozi, legyen filmvetítés! 107 hozzászólásnál tartunk, a legtöbben azt írtátok, hogy vígjáték vagy thriller, akció, de még amit nagyon sokan jeleztetek, az az, hogy szeretnétek romantikus filmeket is, hogyha vetítenének az Udvarhelyi moziban. Reméljük, hogy ezeket el fogják olvasni, és minél több vígjátékot fognak nekünk hozni, mert ezek egyébként dokumentumfilmek, de nagyon-nagyon vagányak, és jövő héten lesznek a vetítések. Ezen a hétvégén, ha jól tudom, akkor már vasárnap elkezdődik, igen, szeptember 6-án az első filmet vetítik, Kurták, töredékek. Jegyeket lehet vásárolni itt a Stúdió Mozi pénztáránál hétköznapokon 11 és 14, valamint 15 és 17 óra között, vagy esetleg közvetlenül a vetítések előtt a helyszínen is beszerezhetitek a belépőket. Na hát akkor Italian Disco Mafia a hírek előtt.

FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

0: Megvan az érettségi időpontja, folytatódnak az utcafórumok, győzelemmel kezdett a futsal csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Magas pénzbírságot és jogosítványfelfüggesztést kockáztatnak azok a sofőrök, akik nem engednek utat a megkülönböztető jelzést használó mentőknek. Az új törvénytervezet szerint akár 1000 lejes bírság és 30 napos vezetői engedélyfelfüggesztés is kiszabható a szabálytalankodókra. Az egysávos utakon az autósoknak az út szélére kell húzódniuk, a két vagy több sávos utakon pedig a belső sávban haladóknak balra, a többieknek jobbra kell lehúzódniuk. Büntetés járhat annak is, aki helytelenül manőverezik vagy elfoglalja a mentősávot. A szigorítások csak a parlament jóváhagyása után léphetnek hatályba. A 2027-es érettségi írásbeli vizsgáit június 14-e és 18-a között tartják, közölte az Oktatási Minisztérium. Június 14-én román nyelv és irodalomból, másnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, június 17-én pedig a választható tantárgyból vizsgáznak a diákok. A nemzeti kisebbségekhez tartozók számára június 18-án tartják az anyanyelvi vizsgát. Az első eredményeket június 23-án délig teszik közzé, az óvásokat június 23-án, 24-én és 25-én lehet benyújtani, a végleges eredményeket pedig július 1-én közlik. A próbaérettségit március 22-e és 25-e között rendezik, a kompetencia vizsgákra pedig április 12-e és 23-a között kerül sor. Újabb utcafórumokat tart a Székelyudvarhelyi RMDS. Az elmúlt időszakban a város vezetői és az önkormányzati képviselők az Alsó-Bethlen negyedben, a Táborlakótelepen, a Csereháton és a Kórház negyedben találkoztak a lakossággal.
1: Az utcafórumok küldetése a beszélgetés, a kétirányú kommunikáció, a kérdez-felelek, amire gyakorlatilag az online tér nem ad lehetőséget. Élő visszajelzést kapunk arról, hogy hogyan látják, hogyan értékelik a munkánkat.
0: Mondta a híradónknak Hajdó Csaba önkormányzati képviselő. Az utcafórumok a következő időszakban is folytatódnak, a tervek szerint minden székelyudvarhelyi lakókörzetben megszervezik ezeket. A legközelebbi szeptember 10-én, csütörtökön 19 órától lesz a Tomcsa Sándor utcában. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a teremlabdarúgó csapat. Az első ligás futsalbajnokság alapszakaszának nyitófordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap este az ezüstérmes Sepsi Szentgyörgy és Sepsi Sziget fogadta a sportcsarnokban. Az udvarhelyi csapat 1-0-ás első fél idő után 3-2-re megnyerte a mérkőzést Hadnagy István, Miklós Tamás és Bíró Attila góljaival, a szentgyörgyiektől Kanyó Szilárd kétszer volt eredményes. A forduló másik mérkőzésén a Lucsán Fölül Buzeu 6-2-re győzött az Universitatea Craiova otthonában. Megkezdődtek a labdarúgó román kupa csoportküzdelmei, pályára lépett a Sepsi OSK. A szentgyörgyi csapat hazai pályán 3-1-re kikapott a kolozsvári CFR-től. A tegnapi eredmények: Progresszul Spartak, Concordia Kiázsná 2-5, Brassói Korona Nagyváradi FC Bihar 2-2, Kindia Türgoviste Voluntárj 0-1 és Kolozsvári Universitatea Petrolul Ploiest 1-0. Az FK Csíkszereda ma 18 órától a Besztercei Glória vendége lesz. Változékony időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra lehet számítani, helyenként csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szárnya.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni! Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskola kezdéshez.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csakis a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
0: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
9: Sztár Rádió.
11: 1:45 lesz, hát most már néhány másodperc múlva. Közben pedig közlekedési információkat mondtunk már a reggeli órákban, hogy le lesz zárva a Bethlen Gábor utca 8 órától, úgyhogy ennek függvényében kerüljétek azt az útszakaszt. Most már megnyitották a Tompa László utcát, ott is tudtok menni az autóval, esetleg ki tudtok kerülni a Tábor negyed fele, vagy a Márton Áron téren keresztül az Iskola utcán, és úgy a Szent Imre, Szent János utca, át a Tábornegyed, Függetlenség, Sugárút. Úgyhogy van bőven alternatíva, nem kell mérgelődni, hogyha dugó lesz, nem kell mérgelődni, hogy le van zárva ez az egyirányú szakasz, meg amúgy is olyan forgalmas szokott lenni, hogy általában ott úgysem tudunk gyorsabban haladni a keleténél. Az Urbana Transport is tett közzé egy fontos változást az autóbuszok közlekedésében ezáltal, mert a Bethlen Gábor utcában zajló útlezárásra járó munkálatok ideje alatt az autóbusz buszaik a párhuzamos Kornis Ferenc utcán fognak közlekedni. Úgyhogy az unitárius templom előtti megálló helyett ideiglenesen a Kornis Ferenc utca és a Villanytelep utca kereszteződésénél lehet majd felszállni és leszállni. Kérik is az utasokat, hogy indulás előtt vegyék figyelembe a megváltozott közlekedési rendet, és köszönik szépen természetesen a megértést. És minél többen használjátok az autóbuszokat, mert akkor kevesebb forgalom lesz, valamint kevesebb autó is a városközpontban. Cindy Lauper érkezik, a csajokkal együtt mindig jól érezzük magunkat, szól a 80-as évek egyik legnagyobb slágere.

Balatonon, átúszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most meg

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Dupla torna, dupla győzelem. A tekbol világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdön, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tekbol tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30 perctől, Homorodfürdön pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tekbolból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
6: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. Kellemes szeptember 2-ánk van, és hétközepén járunk. Szerda 22 Celsius fokot mutat a hőmérő Székely udvarhelyen. Holnapra már 25, holnap után szintén 25, és ha minden igaz, akkor szombaton elérheti a 30 Celsius fokot is a hőmérő higanyszála. A legnagyobb slágerek szólnak változatosan a következő órában is, most már az elmúlt 6 órában Bedő Erika volt a mikrofonnál. A játékunkat ne felejtsétek a Sztár Rádió Facebook oldalán, ott majd sorsolunk pénteken 8 darab páros belépőt a filmvetítésekre, ami az udvarhelyi moziban lesz. Ezen kívül pedig holnap reggel 7 órakor várlak benneteket a Vekkerrel, együtt ébredünk és együtt indítjuk a napot. Addigra is hagylak titeket a zenékkel, aztán hamarosan érkeznek a hírek, 14 órakor a legfrissebb híreket is meghallgatjátok, most pedig a Bagosi Brothers Company dalával fogok elköszönni, aminek a címe az, hogy jól van az úgy. Hát azt elég sok mindenre szoktuk mondani, de ne stresszeljetek, csak nyugodtan délután, jól van az úgy. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, sziasztok!

0: Megvan az érettségi időpontja, folytatódnak az utcafórumok, győzelemmel kezdett a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Magas pénzbírságot és jogosítvány felfüggesztést kockáztatnak azok a sofőrök, akik nem engednek utat a megkülönböztető jelzést használó mentőknek. Az új törvénytervezet szerint akár 1000 lejes bírság és 30 napos vezetői engedélyfelfüggesztés is kiszabható a szabálytalankodókra. Az egysávos utakon az autósoknak az út szélére kell húzódniuk, a két vagy több sávos utakon pedig a belső sávban haladóknak balra, a többieknek jobbra kell lehúzódniuk. Büntetés járhat annak is, aki helytelenül manőverezik vagy elfoglalja a mentősávot. A szigorítások csak a parlament jóváhagyása után léphetnek hatályba. A 2027-es érettségi írásbeli vizsgáit június 14-e és 18-a között tartják, közölte az Oktatási Minisztérium. Június 14-én román nyelv és irodalomból, másnap a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, június 17-én pedig a választható tantárgyból vizsgáznak a diákok. A nemzeti kisebbségekhez tartozók számára június 18-án tartják az anyanyelvi vizsgát. Az első eredményeket június 23-án délig teszik közzé, az óvásokat június 23-án, 24-én és 25-én lehet benyújtani, a végleges eredményeket pedig július 1-én közlik. A próbaérettségit március 22-e és 25-e között rendezik, a kompetencia vizsgákra pedig április 12-e és 23-a között kerül sor. Újabb utcafórumokat tart a székelyudvarhelyi RMDS. Az elmúlt időszakban a város vezetői és az önkormányzati képviselők az Alsóbetlen negyedben, a Táborlakótelepen, a Csereháton és a Kórház negyedben találkoztak a lakossággal.
1: Az utcafórumok küldetése a beszélgetés, a kétirányú kommunikáció, a kérdez-felelek, amire gyakorlatilag az online tér nem ad lehetőséget. Élő visszajelzést kapunk arról, hogy hogyan látják, hogyan értékelik a munkánkat.
0: Mondta híradónknak Hajdó Csaba önkormányzati képviselő. Az utcafórumok a következő időszakban is folytatódnak, a tervek szerint minden székelyudvarhelyi lakókörzetben megszervezik ezeket. A legközelebbi szeptember 10-én, csütörtökön 19 órától lesz a Tomcsa Sándor utcában. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a teremlabdarúgó csapat. Az első ligás futsalbajnokság alapszakaszának nyitófordulójában a VSK Székelyudvarhely tegnap este az ezüstérmes Sepsiszentgyörgyi Sepsisziket fogadta a sportcsarnokban. Az udvarhelyi csapat 1-0-ás első félidő után 3-2-re megnyerte a mérkőzést Hadnagy István, Miklós Tamás és Bíró Attila góljaival, a szentgyörgyiektől Kanyó Szilárd kétszer volt eredményes. A forduló másik mérkőzésén a Lucsáförül Buzeu 6-2-re győzött az Universitatea Craiova otthonában. Megkezdődtek a labdarúgó román kupa csoportküzdelmei, pályára lépett a Sepsio SK. A szentgyörgyi csapat hazai pályán 3-1-re kikapott a kolozsvári CFR-től. A tegnapi eredmények: Progressul Spartak Concordia Kiázsna 2-5, Brassói Korona Nagyváradi FC Bihar 2-2, Kindia Türgoviste Voluntár 0-1 és Kolozsvári Universitatea Petrolul Ploiești 1-0. Az FK Csíkszereda ma 18 órától a Besztercei Glória vendége lesz. Változékony időjárásunk lesz a mai napon, térségünkben megerősödő széljárásra lehet számítani, helyenként csapadék is lehetséges. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak a délelőtti és a déli órákban. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Az velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: Kedves Áron, nézz be a Betlen falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Változik az autóbuszok útiránya. Szolgálati lakások épültek Szentegyházán. Hazatért Mihálcsa Andrej. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elsőként kapott nemzetközi zöld minősítést Romániában Hargita megye. A Green Destinations nemzetközi szervezet ezüst minősítéssel vette fel a megyét a fenntartható turisztikai célpontok térképére. Hargita megye a 6 vizsgált területen átlagosan 7,5 pontot ért el, a legjobb eredményt pedig a kultúra és a hagyományok megőrzése terén érte el. Az értékelés során vizsgálták többek között a turizmus irányítását, a kulturális örökség és a természet védelmét, valamint a helyi közösségek és a turisztikai vállalkozások helyzetét. A szakértők külön kiemelték a helyi kézművességet, a hagyományőrző programokat, illetve a gasztronómiai örökség ápolását és népszerűsítését. Lezárult a Szentegyházán épült 12 energiatakarékos szolgálati lakásra kiírt pályázat. A végleges rangsor szerint 5 tanügyi és 7 egészségügyi dolgozó költözhet be az új otthonokba várhatóan októberben. A beruházást 2022-ben még mintegy 5 millió lejre becsülték, a kivitelezési terv elkészültekor azonban már 8 millió lejre nőtt a költség. A jelentkezőket az önkormányzat szabályzata alapján pontozták, figyelembe véve többek között a végzettséget, a családi helyzetet és azt is, ha valaki hazatérőként pályázott. Az épületeken még kisebb munkálatokat kell elvégezni, majd a végleges átvétel után köthetik meg a szerződéseket a nyertesekkel. Megváltozott az autóbuszok közlekedése a Bethlen Gábor utcában zajló útlezárással járó munka ideje alatt. A Városháza és az Urbana Transport tájékoztatása szerint az autóbuszok a párhuzamos Kornis Ferenc utcán közlekednek.

0: Az unitárius templom előtti megálló helyet ideiglenesen a Kornis Ferenc utca és a Villanytelep utca kereszteződésénél lehet felszállni és leszállni. A VSK Székelyudvarhely kézilabdázója lesz Mihálcsa Andrej. A 39 éves jobbszélső érkezését ma jelentette be a klub. Mihálcsa 16 évesen került Székelyudvarhelyre, az ISK együttesével 2005-ben országos ifjúsági bajnokságot nyert, majd az SKC alapembere volt annak 2018-as megszüntéig. Ugyanakkor többször pályára lépett a felnőtt román válogatottban is. 5,5 évet a bukaresti Steaua-nál, 3-at a bukaresti Csesemén-nél játszott, ebben az idényben pedig újra Székelyudvarhelyen fog kézilabdázni, ugyanakkor a székelyudvarhelyi Szejke SK IFI 4-es, U12-es lánycsapatának edzője is lesz. Visszavágót játszik az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breidablik csapatát fogadják ma 19 órától a Csíkszeredai Városi Stadionban. Az odavágón múlt héten az izlandi csapat hazai pályán 8-1-re győzött. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Jelen, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

a legnagyobb slágerek és azok történetei Csabával. Van az a dal, amelyről szinte mindenki azt hiszi, hogy az előadója találta ki. Laura Branigan és a Self Control tipikusan ilyen. Pedig az amerikai énekesnő csak kölcsönvette ezt a dalt, és valljuk be, elég jól állt neki. A Self Control eredetijét egy olasz énekes Ruff készítette még 1984-ben. Branigan ugyanabban az esztendőben vette fel a saját változatát, amely aztán akkorát szólt, hogy a legtöbbünk fejében már ez lett az eredeti. A dal Amerikában és több európai országban is a slágerlisták élére került. És van benne valami különös. A zene egyszerre csillogó és sötét, lendületes és kicsi nyugtalanító. Mintha egy olyan éjszakáról szólna, amelyről az ember már délután tudja, hogy nem lesz jó vége, de azért csak elindul. A szöveg egy éjszakai világról mesél, ahol könnyű elveszíteni a kontrollt. Laura Branigan hangja pedig pontosan ezt az érzést hozza. Vágyat, bizonytalanságot és azt a bizonyos majd lesz valahogy életérzést. Branigan sajnos túl korán, mindössze 52 évesen ment el 2004-ben, de hagyott nekünk legalább egy olyan dalt, amely évtizedekkel később is ugyanazzal az érzéssel

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: Változik az autóbuszok útiránya. Szolgálati lakások épültek Szentegyházán. Hazatért Mihálcsia Andrej. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elsőként kapott nemzetközi zöld minősítést Romániában Hargita megye. A Green Destinations nemzetközi szervezet ezüst minősítéssel vette fel a megyét a fenntartható turisztikai célpontok térképére. Hargita megye a 6 vizsgált területen átlagosan 7,5 pontot ért el, a legjobb eredményt pedig a kultúra és a hagyományok megőrzése terén érte el. Az értékelés során vizsgálták többek között a turizmus irányítását, a kulturális örökség és a természet védelmét, valamint a helyi közösségek és a turisztikai vállalkozások helyzetét. A szakértők külön kiemelték a helyi kézművességet, a hagyományőrző programokat, illetve a gasztronómiai örökség ápolását és népszerűsítését. Lezárult a Szentegyházán épült 12 energiatakarékos szolgálati lakásra kiírt pályázat. A végleges rangsor szerint 5 tanügyi és 7 egészségügyi dolgozó költözhet be az új otthonokba várhatóan októberben. A beruházást 2022-ben még mintegy 5 millió lejre becsülték, a kivitelezési terv elkészültekor azonban már 8 millió lejre nőtt a költség. A jelentkezőket az önkormányzat szabályzata alapján pontozták, figyelembe véve többek között a végzettséget, a családi helyzetet és azt is, ha valaki hazatérőként pályázott. Az épületeken még kisebb munkálatokat kell elvégezni, majd a végleges átvétel után köthetik meg a szerződéseket a nyertesekkel. Megváltozott az autóbuszok közlekedése a Bethlen Gábor utcában zajló útlezárással járó munka ideje alatt. A Városháza és az Urbana Transport tájékoztatása szerint az autóbuszok a párhuzamos Kornis-Ferenc utcán közlekednek. Az unitárius templom előtti megálló helyett ideiglenesen a Kornis-Ferenc utca és a Villanytelep utca kereszteződésénél lehet felszállni és leszállni. A VSK Székelyudvarhely kézilabdázója lesz Mihálcsia Andrej. A 39 éves jobbszélső érkezését ma jelentette be a klub. Mihálcsia 16 évesen került Székelyudvarhelyre, az ISK együttesével 2005-ben országos ifjúsági bajnokságot nyert, majd az SKC alapembere volt annak 2018-as megszüntéig. Ugyanakkor többször pályára lépett a felnőtt román válogatottban is. 5,5 évet a bukaresti Steaua-nál, 3-at a bukaresti Csesemén-nél játszott, ebben az idényben pedig újra Székelyudvarhelyen fog kézilabdázni, ugyanakkor a Székelyudvarhelyi Szejke SK IFI 4-es, U12-es lánycsapatának edzője is lesz. Visszavágót játszik az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breiðablik csapatát fogadják ma 19 órától a csíkszeredai városi stadionban. Az odavágón múlt héten az izlandi csapat hazai pályán 8-1-re győzött. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Utazz velünk és nyerj! Az Urbánam és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbánam, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első három évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mély garázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Változik az autóbuszok útiránya. Szolgálati lakások épültek Szentegyházán. Hazatért Mihálcsa Andrej. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elsőként kapott nemzetközi zöld minősítést Romániában Hargita megye. A Green Destinations nemzetközi szervezet ezüst minősítéssel vette fel a megyét a fenntartható turisztikai célpontok térképére. Hargita megye a 6 vizsgált területen átlagosan 7,5 pontot ért el, a legjobb eredményt pedig a kultúra és a hagyományok megőrzése terén érte el. Az értékelés során vizsgálták többek között a turizmus irányítását, a kulturális örökség és a természet védelmét, valamint a helyi közösségek és a turisztikai vállalkozások helyzetét. A szakértők külön kiemelték a helyi kézművességet, a hagyományőrző programokat, illetve a gasztronómiai örökség ápolását és népszerűsítését. Lezárult a Szentegyházán épült 12 energiatakarékos szolgálati lakásra kiírt pályázat. A végleges rangsor szerint 5 tanügyi és 7 egészségügyi dolgozó költözhet be az új otthonokba várhatóan októberben. A beruházást 2022-ben még mintegy 5 millió lejre becsülték, a kivitelezési terv elkészültekor azonban már 8 millió lejre nőtt a költség. A jelentkezőket az önkormányzat szabályzata alapján pontozták, figyelembe véve többek között a végzettséget, a családi helyzetet és azt is, ha valaki hazatérőként pályázott. Az épületeken még kisebb munkálatokat kell elvégezni, majd a végleges átvétel után köthetik meg a szerződéseket a nyertesekkel. Megváltozott az autóbuszok közlekedése a Bethlen Gábor utcában zajló útlezárással járó munka ideje alatt. A Városháza és az Urbana Transport tájékoztatása szerint az autóbuszok a párhuzamos Kornis-Ferenc utcán közlekednek. Az unitárius templom előtti megálló helyet ideiglenesen a Kornis-Ferenc utca és a Villanytelep utca kereszteződésénél lehet felszállni és leszállni. A VSK Székelyudvarhely kézilabdázója lesz Mihálcsa Andrej. A 39 éves jobbszélső érkezését ma jelentette be a klub. Mihálcsa 16 évesen került Székelyudvarhelyre, az ISK együttesével 2005-ben országos ifjúsági bajnokságot nyert, majd az SKC alapembere volt annak 2018-as megszüntéig. Ugyanakkor többször pályára lépett a felnőtt román válogatottban is. 5,5 évet a bukaresti Steaua-nál, 3-at a bukaresti Csesziménél játszott, ebben az idényben pedig újra Székelyudvarhelyen fog kézilabdázni, ugyanakkor a székelyudvarhelyi Szejke SK IFI 4-es, U12-es lánycsapatának edzője is lesz. Visszavágót játszik az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breiðablik csapatát fogadják ma 19 órától a Csíkszeredai Városi Stadionban. Az odavágón múlt héten az izlandi csapat hazai pályán 8-1-re győzött. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Star reklám.
1: Figyelem, figyelem! Iskola kezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Bethlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098

0: Változik az autóbuszok útiránya. Szolgálati lakások épültek Szentegyházán. Hazatért Mihálcsa Andrej. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Elsőként kapott nemzetközi zöld minősítést Romániában Hargita megye. A Green Destinations nemzetközi szervezet ezüst minősítéssel vette fel a megyét a fenntartható turisztikai célpontok térképére. Hargita megye a 6 vizsgált területen átlagosan 7,5 pontot ért el, a legjobb eredményt pedig a kultúra és a hagyományok megőrzése terén érte el. Az értékelés során vizsgálták többek között a turizmus irányítását, a kulturális örökség és a természet védelmét, valamint a helyi közösségek és a turisztikai vállalkozások helyzetét. A szakértők külön kiemelték a helyi kézművességet, a hagyományőrző programokat, illetve a gasztronómiai örökség ápolását és népszerűsítését. Lezárult a Szentegyházán épült 12 energiatakarékos szolgálati lakásra kiírt pályázat. A végleges rangsor szerint 5 tanügyi és 7 egészségügyi dolgozó költözhet be az új otthonokba várhatóan októberben. A beruházást 2022-ben még mintegy 5 millió lejre becsülték, a kivitelezési terv elkészültekor azonban már 8 millió lejre nőtt a költség. A jelentkezőket az önkormányzat szabályzata alapján pontozták, figyelembe véve többek között a végzettséget, a családi helyzetet és azt is, ha valaki hazatérőként pályázott. Az épületeken még kisebb munkálatokat kell elvégezni, majd a végleges átvétel után köthetik meg a szerződéseket a nyertesekkel. Megváltozott az autóbuszok közlekedése a Bethlen Gábor utcában zajló útlezárással járó munka ideje alatt. A Városháza és az Urbana Transport tájékoztatása szerint az autóbuszok a párhuzamos Kornis-Ferenc utcán közlekednek. Az unitárius templom előtti megálló helyett ideiglenesen a Kornis-Ferenc utca és a Villanytelep utca kereszteződésénél lehet felszállni és leszállni. A VSK Székelyudvarhely kézilabdázója lesz Mihálcsa Andrej. A 39 éves jobbszélső érkezését ma jelentette be a klub. Mihálcsa 16 évesen került Székelyudvarhelyre, az ISK együttesével 2005-ben országos ifjúsági bajnokságot nyert, majd az SKC alapembere volt annak 2018-as megszüntéig. Ugyanakkor többször pályára lépett a felnőtt román válogatottban is. 5,5 évet a bukaresti Steaua-nál, 3-at a bukaresti Csesemén-nél játszott, ebben az idényben pedig újra Székelyudvarhelyen fog kézilabdázni, ugyanakkor a Székelyudvarhelyi Szejke SK IFI 4-es, U12-es lánycsapatának edzője is lesz. Visszavágót játszik az FK Csíkszered a női labdarúgó csapata az UEFA női Európa kupában. A csíkiak az izlandi Breidablik csapatát fogadják ma 19 órától a Csíkszeredai Városi Stadionban. Az odavágón múlt héten az izlandi csapat hazai pályán 8-1-re győzött. Napsütéses lesz a délután térségünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Figyelem, figyelem! Iskolakezdésre felkészülni. Iskolástáskák és toltartók rendkívül széles választékával vár az Origami Papírmadár. Tágas üzletünkben kényelmesen válogathatsz, sőt, a kiszemelt iskolástáskát kipróbálhatod. Minden szükséges tanszert egy helyen megtalálsz, hogy az iskolakezdés egyszerű és gondtalan legyen. És most még egy jó hír! Ha legalább 100 leértékben vásárolsz, akkor lobogó riszortos, több családi wellness és bobcsúszás utalványt nyerhetsz. Várunk az Alsó Merkurnál a Fitfil mellett. Origami Papírmadár. Minden egy helyen az iskolakezdéshez.
3: Iker Automoso és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió.
10: Star Rádió. Star Rádió. Shape up, man.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: love.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Dupla torna, dupla győzelem. A tagból világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi tagból tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, 4 nap, tagbólból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
5: Ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

0: like music.
1: Sztár reklám. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín. Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Gyrosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazurt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
7: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
9: Reklámot hallottak!
10: Sztár Rádió!

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell vedd el.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Dupla torna, dupla győzelem. A techball világelitje ismét Székelyföldön találkozik. Szeptember 10-11-én Szentegyházán, az Ambrus Pál sportcsarnokban, szeptember 12-13-án pedig Homorodfürdőn, a Lobogó Resort kültéri pályáján rendeznek nemzetközi techball tornát. A döntőket Szentegyházán szeptember 11-én pénteken 18:30-től, Homorodfürdőn pedig szeptember 13-án vasárnap 16 órától rendezik. Két helyszín, négy nap, techballból sosem elég, főleg, ha a világ legjobbjai játszanak.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon. Nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os rinti macskaalom mindössze 12,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
8: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!
9: I'll always remember.

0: A summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Star Rádióval. Miénk a nyár? Star Rádió.

0: Nyári kedvencek éjjel-nappal. Nálunk nincs vakáció.
1: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
6: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
7: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
8: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
7: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
8: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
7: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
6: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
9: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
3: Közérdekű hirdetés következik.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyet nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.

Közelebb hozzád! 100.8 100.8 100.8

0: hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

0: Stevie.
1: Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.